0: different costumes. Why not? You can go there too.
1: Oda mehetsz, miért ne vennél részt benne te is kosztümök?
0: So the culture is a system through which human is surviving.
1: A kultúra egy rendszer, amin az ember megél.
0: Now the second is a spiritual culture.
1: A második a spirituális kultúra.
0: And there is more spiritual. That is connected to the jivatma and atma.
1: Mivel a spirituális a jivatmához és átmához kötődik.
0: This personal soul has a longing.
1: Az egyéni lélek vágyakozik.
0: To come to the origin.
1: Visszajusson eredetéhez.
0: And that is your soul.
1: És ez a lelked.
0: So the atma, what we call atma, you know all very well. The soul is not atma.
1: Tudjátok, hogy a lélek nem átma.
0: Soul is reincarnating again and again.
1: A lélek az, ami újra és újra reinkarnálódik.
0: We believe that we had a past life.
1: Hiszünk benne, hogy volt elmúlt életünk.
0: And we do believe that we have now life. We are here as individual.
1: És hisszük, hogy egyesével vagyunk most jelen.
0: If one die, and if it is not an individual soul, then all will die.
1: Hogyha valaki meghal, és ő nem egyéni lélek lenne, akkor mindenki vele halna.
0: But you didn't die.
1: De nem halsz meg.
0: Only one died.
1: Csak egy konkrét személy.
0: Understand me what I mean?
1: Érted, hogy mit akarok mondani?
0: And if the one born, it means not all are born now again.
1: Hogyha valaki megszületik, az azt jelenti, hogy nem mindenki most születik újra.
0: So it is that jivatma which is going and coming according to the karma.
1: A jivatma az, amely a karmák szerint megy és jön.
0: Do not compare your jiva life, your atma's life with this material world.
1: Ne hasonlítsd a jivád és átmád életét az anyagi világhoz.
0: Whatever you do, it will remain down here, like a dust.
1: Bármit is teszel, itt lent marad porként.
0: And this jivatma will again rise up these clouds of these mayas.
1: És a jivatma felemelkedik a máják felhőjére.
0: Where you will laugh. What we were thinking was bad, it was not bad. What we were thinking is good, it was not, also not good.
1: Fentről lenevetsz, hogy amiről azt gondoltad, hogy rossz, az nem volt rossz, viszont amiről azt gondoltad, hogy jó, az viszont nem volt jó.
0: We waste our time. God gave us such a beautiful human life to achieve the higher consciousness.
1: Mire pocsékoltad az idődet, Isten arra adta a csodálatos életet, hogy elérd a legfelsőbb tudatot.
0: But this maya, samsara, the money, the position, the anger, greed, this has killed us again.
1: A maya, samsara, pénz, harag, pozíció, kapcsiság újra megölt bennünket.
0: Atma, which is not born.
1: Az átma nem született.
0: Who is not born cannot die.
1: Ki nem született, nem halhat meg.
0: But still there, pralaya is again. Mahapralaya comes through Shiva.
1: A mahapralaya is Shiva által történik.
0: That's why it's called mahapralaya.
1: Ettől mahapralaya.
0: Mahadev, Mahashiva, and the Maha is Shiva.
1: Maha maga Shiva.
0: And only one mantra is called Maha Mantra.
1: Csak egy Maha Mantra van.
0: It's called Maha Mrityujay Mantra. Other mantras are not that.
1: Többi mantra nem ilyen.
0: Very origin is this.
1: Ez az eredet.
0: That's why Maha Mrityujay Mantra.
1: Ezért hívják így.
0: So a time of the Mahapralaya.
1: A Mahapralaya idején.
0: There is a disaster, destruction, different calamities from the nature.
1: Katasztrófa, pusztulás, természeti csapások vannak.
0: A big earthquake.
1: Nagy földrengés.
0: Flood.
1: Árvíz.
0: Fire.
1: Tűz.

0: etc.
1: És itt tovább.
0: But still not that whole earth is destroyed.
1: De nem pusztul el az egész föld.
0: All creatures.
1: Minden teremtmény.
0: That will come only when Mahapralaya is.
1: Az csak Mahapralayakor van.
0: And then there is only Shunyakash.
1: És akkor csak Shunyakash van.
0: Again, after that, when all is calmed down,
1: miután minden újra lenyugodott,
0: everything is purified.
1: Minden megtisztult.
0: Everything is distilled.
1: Minden megfilterezódott, megszűrődött.
0: Pure.
1: Tiszta.
0: Then again, this Mahadev Shiv Jyoti will appear.
1: Akkor Mahadev Shiv Jyoti megjelenik.
0: Nad Omkara. So then Srashti ki rachna. Srashti means this creation.
1: Srashti a teremtést jelenti.
0: Rachna means to create.
1: Rachna teremteni.
0: So he becomes again the creator.
1: Ő lesz újra a teremtő.
0: Who?
1: Ki?
0: That Atma.
1: Az Atma.
0: It means that Sadashiva. Sadashiva means ever Shiva.
1: Sadashiva azt jelenti, hogy örök Shiva.
0: So Shiva has many names. Sadashiva. Mahadev.
1: Sok neve van Shivanak.
0: Shambhu. There's a name Shambhu.
1: Egyik neve Shambhu.
0: Shambhu means Svayambhu, who manifestates himself.
1: So, Svayambhu-ból származik, aki magát manifestálja.
0: So it is he again awakes.
1: Újra felébredő.
0: His energy, he is manifestating now.
1: Az ő energiája manifestálódik.
0: How?
1: Hogyan?
0: As we all. We all.
1: Úgy, ahogy mi mindannyian.
0: All birds.
1: Minden madár.
0: All animals.
1: Minden állat.
0: All trees.
1: Minden fa.
0: Water.
1: Víz.
0: Fire.
1: Tűz.
0: Air.
1: Levegő.
0: Vegetation.
1: Vegetáció.
0: That is his manifestation.
1: Ez az ő manifestációja.
0: When Arjuna asked Krishna, show me your reality.
1: Amikor Arjuna azt kérdezte Krishnától,
0: who are you?
1: Mutasd meg a valóságodat, ki vagy?
0: He said,
1: azt mondta,
0: Arjuna, don't try to ask me this.
1: Arjuna, ne kérdezd ezt.
0: You are limited one.
1: Te korlátozott vagy.
0: And remain in your limit.
1: Maradj a korlátaidon belül.
0: Follow the traffic rules.
1: Kövesd a közlekedési szabályokat.
0: If you don't respect the traffic rules,
1: ha nem tiszteled ezeket a szabályokat,
0: then you will be punished.
1: Akkor megbüntetnek.
0: Or can accident happen, can be killed.
1: Vagy baleseted lehet, meghalhatsz.
0: So stay within your limitation.
1: Úgy maradj a korlátaidon belül.
0: If you go out of this, you are lost.
1: Ha ezeket túlléped, elveszel.
0: So this principle,
1: ez az alapelv,
0: which is divine law,
1: ami az isteni törvény,
0: but Arjuna said, but still, how should I know?
1: De Arjuna azt mondta, mégis honnan tudhatnám?
0: Again he said,
1: újra azt mondta,
0: which Mahaprabhuji also told.
1: Mahaprabhuji és Guruji szintén mondott.
0: You can digest everything very easily.
1: Mindent könnyen megemésztesz.
0: But the truth is very hard to digest.
1: De az igazságot nagyon nehéz megemészteni.
0: Because there you will fall out then.
1: Mert akkor kipottyansz.
0: So search that truth as a Shiva consciousness.
1: Keresd ezt az igazságot, mint Shiva tudatot.
0: So he manifestates his light as Shiva.
1: Fényén keresztül testesül meg, mint Shiva.
0: And so the Krishna opens his universe in front of the Arjuna.
1: Krishna megnyitja a világegyetemét Arjuna előtt.
0: And he saw.
1: És megmutatja.
0: Everything.
1: Mindent megmutat.
0: Even the devils.
1: Még az ördögöket is.
0: Everything.
1: Mindent.
0: Arjuna lost his nerves.
1: Arjuna elvesztette.
0: And said, quickly, Krishna, please come to your beautiful human form.
1: A nyugalmát, és
0: I love that form.
1: Gyorsan, Krishna, tér vissza.
0: Arjuna tried to close his eyes.
1: Szeretem ezt a formát. Arjuna megpróbálja becsukni a szemét.
0: So you can close your eyes.
1: Becsukhatod a szemed.
0: But you can't close eyes in front of the God.
1: De Isten előtt hiába csukod be a szemed.
0: He can show himself to you without close eyes, without if even you are blind.
1: Még vakon is meg tudja neked mutatni magát.
0: Is dwelling in your inner space.
1: Belső teredben lakozik.
0: You can't run anywhere.
1: Nem tudsz elfutni előle.
0: There's no any corner in universe where you can go and hide and sit and breathe peacefully.
1: A világegyetemnek nincs olyan sarka, ahova elfuthatnál és nyugodtan lélegezhetnél.
0: And you said, oh my God.
1: És azt mondod, Úristen.
0: Oh my God.
1: Úristen.
0: And he said, yes, I am here.
1: És azt mondja, igen, itt vagyok.
0: No way.
1: Nincs lehetőség.
0: So, Krishna again, he closed his maya.
1: Krishna becsukta májáját.
0: Arjuna said, thank you.
1: Arjuna megköszönte.
0: Otherwise, Arjuna said,
1: másképp.
0: I will be entitled to go to the mental hospital.
1: Arjuna azt mondta, hogy kénytelen vagyok elmenni a gyógyintézetbe menni.
0: And there's also no treatment.
1: És ott sem kezelnek.
0: So don't try to know what you don't know.
1: Ne próbáld azt tudni, amit nem tudsz.
0: And try to remain what you are.
1: És próbálj az maradni, ami vagy.
0: So that time what Krishna saw was the Shiva. Shiva's power.
1: Amit Krishna megmutatott, az Shiva ereje volt.
0: When the Shiva begins to do the tandav nritya, then whole sky, not only the air, earth, but the whole sky was shaking.
1: Amikor Shiva elkezdi a tandav nrityát, nem csak a levegő, hanem az egész föld megrezeg.
0: So we don't want that Shiva makes tandav nritya.
1: És nem akarjuk azt, hogy Shiva tandav nrityát végezze.
0: No. No.
1: No.
0: His tandav nritya is that then Mahapralaya.
1: Az ő tandav nrityája a Mahapralaya.
0: So we wish that he's coming nicely.
1: Szeretnénk, hogyha finoman jönne.
0: He may dance with his damru.
1: A damrujával táncolhat.
0: But not tandav nritya.
1: De nem tandav nritya.
0: So that Svayambhu, that Shiva is in you.
1: Svayambhu Shiva benned van.
0: You are the manifestation.
1: Te vagy a megtestesülés.
0: All creatures are manifestation.
1: És minden teremtmény.
0: That Atma inside.
1: Az az Atma benne van.
0: That light of the Supreme.
1: A legfelsőbb fénye benne van.
0: And when this Mahapralaya comes.
1: És ha eljön a Mahapralaya.
0: Then again becomes one. The spiritual bhaktas, souls and saints

0: Krishna.
1: A következő teremtéshez.
0: So after Mahapralaya,
1: a Mahapralaya után,
0: again for Srishti Rachana, for the manifestation of the universe, all objects in universe,
1: világegyetem megtestesülése érdekében,
0: even the Surya, this Surya what we see will be finished.
1: Test, még a nap Surya is megszűnik.
0: That not anymore. It will split, nem, explode.
1: Nem lesz. Szétrobban, ketté törik.
0: And in heat of that,
1: és ebben a hőben,
0: will become Mahapralaya.
1: Lesz a Mahapralaya.
0: So, in this one book, one Indian from Jaipur who wrote a small booklet.
1: Van egy jaipuri indiai, aki egy kis könyvecskét írt.
0: And he wrote me the letters.
1: És levelet írt hozzá.
0: So I printed these letters and translated in English.
1: Kinyomtattam, lefordítottam angolra.
0: So and I printed in his own handwritings.
1: És kitettem a saját eredeti kézírását is.
0: And his picture.
1: És a képét.
0: Where he said,
1: amikor azt mondja,
0: to come to the Brahmaloka,
1: ahhoz, hogy a Brahmalokába
0: is, a door is through this sun.
1: A napon keresztül van a kapu.
0: And on door there is sitting Mahaprabhuji.
1: És a kapuban Mahaprabhuji ül.
0: If he let you go in or not.
1: Ő dönti el, hogy beengede vagy nem.
0: And you know, he writes in that little booklet,
1: és ebben a kis könyvben azt írja,
0: that Krishna is called Natkhata,
1: hogy Krishnának Natkhata a neve.
0: Natkhata means a very vivid child.
1: A Natkhata azt jelenti, hogy élénk kisgyermek.
0: And he used to meditate on Krishna.
1: Ő Krishnára szokott meditálni.
0: But always Krishna is moving and changing place and dancing and this and that. He said, I can't concentrate, Mahaprabhuji.
1: De Krishna ide-oda elmozgott, és Mahaprabhujinak mondta, hogy nem tud rá koncentrálni.
0: So Mahaprabhuji came and said, Krishna, you stand here peacefully till he meditates, then you can go.
1: Mahaprabhuji azt mondta, Krishna, itt állsz békében, amíg rád meditál, aztán mehetsz.
0: And Krishna did.
1: És Krishna betartotta.
0: Did you read this book?
1: Olvastátok ezt a könyvet?
0: And who did not read should read.
1: Aki nem olvasta, olvassa.
0: So Mahaprabhuji is on that door of the Brahman.
1: Mahaprabhuji Brahman kapujában ül.
0: And Surya, Tej, Shiva, Swayam, that Swayambhu is Devapuriji.
1: És Swayambhu Devapuriji.
0: So that manifestation or Swayambhu who is appearing is again everyone is a Swayambhu.
1: Ez a Swayambhu, a megtestesülés mindenki.
0: But don't go outside and I'm Swayambhu.
1: De ne menj így ki ezt hirdetve.
0: And you go in the market in Croatia, I know, Zagreb, and there's a very beautiful coffee house, people are meeting and said, I am Swayambhu.
1: Nem menj el a zágrábi kávéházba, a piacra, hogy Swayambhu vagyok.
0: And everybody says, I am Swayambhu.
1: És mindenki azt mondja, hogy
0: all creation begins to say, I am Swayambhu.
1: Minden horvát azt mondja, hogy Swayambhu vagyok.
0: They will say, oh God.
1: És a többiek azt mondják, hogy Úr Isten.
0: So Swayambhu doesn't say that I am Swayambhu.
1: Swayambhu nem mondja, hogy Swayambhu vagyok.
0: And when you will realize in your consciousness that you are Swayambhu,
1: és amikor a tudatodban felfedezed, hogy Swayambhu vagy,
0: then you are Swayambhu, you need to introduce yourself.
1: Akkor tudod, hogy az vagy, akkor nem kell bemutatkozni.
0: For example, how?
1: Például hogyan?
0: Morning sun is rising.
1: Reggel felkel a nap.
0: Does he knock on every door, said, I am sun, already awake, arise, open your eyes.
1: A nap bekopog-e minden ajtón, hogy én vagyok a nap, felkeltem.
0: Sun doesn't give his introduction.
1: Nyisd ki a szemed. A napnak nem kell bemutatkozni.
0: And we are not the sun.
1: Mi nem vagyunk a nap.
0: We are only the mastic.
1: Mi csak egy gyufaszál vagyunk.
0: And when the bright sun is shining.
1: És amikor a fényes nap süt.
0: And we put the mastic and tell to sun, look, I'm light also.
1: És felemeled a gyufaszáladat, nézd, én is fény vagyok.
0: You can't compare this mastic's flame to the sun, my dear.
1: Gyufalángot, kedvesem, nem lehet a naphoz hasonlítani.
0: So don't dream and don't play.
1: Úgyhogy ne álmodozzál és ne játszadozzál.
0: Don't celebrate the day too early.
1: És nyugtával dicsérd a napot.
0: But try to be that flame, the light.
1: és próbálj meg láng lenni a fény.
0: So which can lead you through the darkness.
1: Ami átvezet a sötétségen.
0: That light of the wisdom.
1: A bölcsesség fénye.

0: from Guru Vakya.
1: A Guru Vakya által.
0: Don't go against this Guru Vakya.
1: És ne menj szembe a Guru Vakyával.
0: Otherwise you don't know when you will fell into the darkness.
1: Máskülönben nem tudhatod, mikor esel a
0: in Mahapralaya.
1: Sötétségben.
0: Then how many yugas and yugas?
1: A Mahapralayában yugák van.
0: And I don't know what kind of suffering is there.
1: És nem tudom, hogy milyen szenvedés lesz ott.
0: Again, that Svayambhu appears.
1: Megjelenik Svayambhu.
0: And he creates different systems.
1: Különböző rendszereket alkot.
0: And then Brahma, Vishnu.
1: Ott van Brahma, Vishnu.
0: So the Vishnu have got a duty.
1: Vishnunak van kötelessége.
0: To take care of everyone.
1: Hogy mindenkire vigyázzon.
0: Maintained. Managing director.
1: A fenntartó, az ügyvezető igazgató.
0: So Krishna is a managing director.
1: Krishna az ügyvezető igazgató.
0: And Brahma is the production manager.
1: És Brahma pedig a gyártási vezető.
0: And Shiva is controller.
1: És a Shiva controller.
0: Observer.
1: A megfigyelő.
0: So it means Bhagavan Vishnu every yuga appears.
1: Bhagavan Vishnu minden yugában megjelenik.
0: But Shiva is still observing.
1: De Shiva még mindig figyel.
0: In the controlling in better way.
1: Uralja jó módon.
0: Is the saints.
1: Ők a szentek.
0: Nitya avatara.
1: A nitya avatara.
0: So in every yuga,
1: minden yugában,
0: there is nimitta avatara Vishnu.
1: Van nimitta avatara Vishnu.
0: And nitya avatara the saint.
1: És nitya avatara a szentek.
0: So how many nitya avatara sitting in front of me, my?
1: Előttem mennyi nitya avatara ül?
0: When I want to come through this door,
1: ha ezen az ajtón be akarok jönni,
0: and I say, my God, so many nitya avatara.
1: Azt gondolom, hogy ennyi nitya avatara.
0: How will I pass through this crowd?
1: Hogy megyek át ezen a tömegem?
0: So simply I went other side and came in.
1: Egyszerűen kimentem és utána visszajöttem.
0: So if you are, then you have to show it.
1: Úgyhogy te, ha az vagy, akkor mutasd meg.
0: How?
1: Hogyan?
0: Through your behavior.
1: A viselkedésed révén.
0: Through your kind humbleness.
1: A jóságod, alázatosságod révén.
0: Your inner mercy.
1: Belső könyörületed révén.
0: Every heart is a mercy.
1: Minden szívben könyörület van.
0: And through your understanding.
1: És megértésed révén.
0: Every single word of education.
1: Minden egyes tanult szó.
0: Is our that kind of abilities to turn the negative into the positive.
1: Képessé tesz arra, hogy a negatívat pozitíva fordítsd.
0: Or we can turn everything into the negative.
1: Vagy mindent negatívba fordíts.
0: When you become and you come to the list of nitya avatara,
1: hogyha felolvasod a nitya avatarák listáját,
0: it's not easy.
1: Az nem túl egyszerű.
0: Not changing dress.
1: Akkor nem lehet ruhákat váltogatni.
0: Not changing the faith.
1: Ott nem lehet hiteket váltogatni.
0: But changing inside.
1: Ott belülről változni kell.
0: Be there.
1: Ott kell lenni.
0: If someone needs you.
1: Hogyha valakinek szüksége van rád.
0: Like a tree.
1: Mint egy fa.
0: Which gives the shelter to how many creatures, millions of creatures.
1: Ami teremtmények millióinak ad hajlékot.
0: Big banyan tree.
1: Nagy banyan fa.
0: You know how many small to small creature till the big birds and big elephants are sitting under and nourishing.
1: Kis teremtményektől a madarakig és a nagy elefántok is alatta vannak és táplálkoznak.
0: So that we have to become.
1: Ilyennek kell lennünk.
0: But when it is too much.
1: De ha túl sok.
0: Then again Trinetra of Shiva.
1: Akkor Shiva Trinetrája.
0: Trinetra means third eye one.
1: Trinetra a harmadik szemű.
0: Triambakam, that third eye one.
1: A harmadik szemű, három szemű.
0: That time he stands up and says, enough.
1: Ő feláll, azt mondja, elég.
0: He doesn't get angry quickly.
1: Nem lesz nagyon gyorsan mérges.
0: But he gets up and tandavs the tear.
1: De hogyha fel kell, akkor elkezdi a tandavot.
0: Finished.
1: És akkor vége.
0: So don't let come this tandav nirtya in your heart.
1: Úgyhogy ne hagyd, hogy ez a tandav nirtya a te szívedben
0: jöjjön. Don't let come the tandav nirtya in your house.
1: A tandav nirtya ne jusson be a házadba.
0: means
1: ez azt jelenti,
0: don't create disharmony in the family.
1: Ne teremts diszharmóniát a családban.
0: You are only two, husband and wife.
1: Ketten vagytok csak, férj és feleség.
0: And every night you have tandav nritya.
1: És minden este megy a tandav nritya.
0: She throws the pillow.
1: A feleség párnát
0: hajigál. And you throw the socks.
1: Te zoknit hajigálsz.
0: And she throws the shoes.
1: Ő cipőt dob.
0: And you throw the iron.
1: Te vasat, vasalót.
0: Ironing.
1: A vasalót.
0: You know, how many people have in the sleeping room tandav nritya?
1: Hány embernek van a hálószobájában tandav nritya?
0: One kicks out and close the door.
1: Az egyik kilöki a másikat, rázárja az ajtót.
0: Or you are only few people.
1: Vagy kevesen vagytok.
0: 4, 5, 3. Ask thyself.
1: Kérdezd magad.
0: How much did you misuse your body?
1: Hogy a testedet hányszor használtad fel helytelenül?
0: Doesn't matter in which way.
1: Mindegy, hogy hogy éltél vele vissza.
0: How much did you care about your body?
1: Mennyit törődtél a testeddel?
0: Eating, drinking.
1: Evés, ivás.
0: Overeating.
1: Túlevés.
0: Alcohol.
1: Alkoholfogyasztás.
0: Drugs.
1: Drogok.
0: And many different things.
1: És egyebek.
0: Finally, jivatma said.
1: Végül a jivatma azt mondja.
0: For this body is better to have now mahapralaya.
1: Jobb ennek a testnek a mahapralaya.
0: And tandava comes inside.
1: Tandava bejön.
0: Then many diseases come.
1: És ezzel jönnek be a betegségek.
0: And slowly body is sinking.
1: És lassan lesüllyed a test.
0: Jivatma will go out.
1: A jivatma kimegy belőle.
0: With the karma.
1: A karmákkal együtt.
0: And this body will sink into the earth.
1: És a test a földbe süllyed.
0: Or become ash.
1: Vagy hamu lesz.
0: And flow in the water.
1: És belefolyik a vízbe.
0: Nowhere.
1: Sehova.
0: What your relation remained?
1: Milyen kapcsolatod maradt?
0: To other relation.
1: A többiekhez.
0: For what you were angry.
1: Akire haragudtál,
0: jealous,
1: féltékeny voltál.
0: Etc.
1: És így tovább.
0: Pity.
1: Kár.
0: You wasted your beautiful yuga of creation.
1: Hogy elpocsékoltad a csodálatos teremtés jugáját.
0: Which yuga?
1: Milyen jugát?
0: Your life span is your yuga.
1: Az élettartalmad a te jugád.
0: Na, mahapralaya came.
1: Eljött a mahapralaya.
0: Everything separated.
1: És minden szétvált.
0: The jiva is searching shelter.
1: A jiva hajlékot keres.
0: To come again to this body.
1: Hogy újra testet öltsön.
0: But you can't decide where.
1: De nem dönthet róla, hogy melyikbe.
0: Because you ask the atma.
1: Kérdezed az átmát.
0: Atma doesn't give any answer.
1: Átma nem válaszol.
0: Why?
1: Miért?
0: That's it.
1: Ez van.
0: But jiva is trying.
1: De a jiva próbálkozik.
0: Karma will lead us.
1: És a karma vezet minket.
0: So. Did you follow Guru Vakya?
1: Követted a Guru Vakya?
0: Did you follow the footsteps of your master?
1: Követted a mester lépéseit?
0: Did you learn everything?
1: Mindent megtanultál?
0: Were you nice to your master?
1: Jó voltál a mesteredhez?
0: When then they will ask you.
1: Téged fognak kérdezni.
0: You were how nice you were to your master.
1: Hogy mennyire voltál jó a mesteredhez?
0: I don't know what you will answer.
1: Nem tudom, mit fogsz válaszolni.
0: But when he asked me to me how they were behaving to me.
1: De hogyha engem kérdezel, hogy hogyan viselkedtek ők velem.
0: I will represent you.
1: Akkor majd én képvisellek.
0: The best disciples.
1: A legjobb tanítványok voltak.
0: Yes, best.
1: A legjobbak.
0: But reality is different.
1: De a valóság ettől eltérő.
0: Because that I can't change.
1: Én nem tudok megváltozni.
0: But parents always protect the children.
1: A szülők mindig megvédik a gyerekeket.
0: So now this is Shivaratri.
1: Úgyhogy Shivaratri van.
0: So we understand the Svambhu manifestates in after every Mahapralayas puna again when the Srishti Rachana takes place.
1: Tehát Svambhu Shiva minden Mahapralaya után, amikor a Srishti Rachana megtörténik, megtestesül.
0: Then Brahma begins to make his work.
1: Ekkor kezd Brahma dolgozni.
0: And Vishnu also will get ready.
1: És Vishnu is készülődik.
0: So therefore, more people concentrate on Vishnu.
1: Így többen koncentrálnak Vishnura.
0: But Vishnu himself All the time repeating mantra name of Shiva.
1: Vishnu mindig Shiva nevét ismételi a mantrában.

0: And Shiva is always repeating mantra of the Vishnu.
1: Shiva pedig mindig Vishnu mantráját ismételi.
0: They each other have beautiful mutual understanding communications.
1: Csodálatos kölcsönös megértésben, kommunikációban élnek.
0: So the owner of the factory,
1: a gyár tulajdonosa,
0: and manager of the factory.
1: És a gyár igazgatója.
0: So manager always thinks of the owner.
1: A tulajdonos mindig az igazgatóra
0: and
1: gondol.
0: Owner always thinks of the manager.
1: És az igazgató mindig a tulajdonosra.
0: Perfect.
1: Tökéletes.
0: Then our production is beautiful.
1: És csodálatos lesz a termelés.

0: Therefore, ek saje sab saje, sab saje sab jaye, while keeping one thing, you can save and achieve everything.
1: Meg egy dologhoz tartod magad, mindent elérsz.
0: And people who just temporarily nice to you and sweet to you and good to you and invite for you coffee or cake and walk and talk, then they will manipulate, destroy your entire life work.
1: És azok az emberek, akik rövid ideig kedvesek hozzád, elhívnak kávézni, teázni, ők azok, akik az egész életművedet tönkre teszik.
0: So, better to meditate.
1: Úgyhogy ennél jobb meditálni.
0: Shivmaya, become Shivmaya, one with that Shiva.
1: Legyél Shivmaya egy Shivával.
0: So close your eyes.
1: Csukd be a szemed.
0: And feel your body.
1: Érezd a tested.
0: And we will chant mantra and feel this resonance.
1: Zengetjük a mantrát, érezd a rezgést.
0: In your body.
1: A testedben.
0: Each and every atoms of the body.
1: Tested minden atomjában.
0: Is filtered in the light.
1: Amely átszűrődik fénnyel.
0: Feel your mind, your emotion, love.
1: Érezd az elmédet, érzelmeidet, szeretetet.
0: Your tender love is pouring into that Shiva light, Shiva Jyoti.
1: A gyengéd szeretetet Shiva fényébe, Shiva Jyotiba olvad.
0: Your intellect is flowing into that endless ocean of the wisdom.
1: Az értelmed belefolyik az a végtelen óceánba.
0: And your consciousness is expanding into the endless.
1: Bölcsességébe, és a tudatod pedig a végtelenbe terjed.
0: You see within thyself all the universe.
1: Benned látod az egész világ egyetemet.
0: Within you many suns, many planets.
1: Minden napot és sok bolygót.
0: And you will hear within you the resonance which covers entire universe, endless universe.
1: És azt a rezgést hallod, ami beteríti az egész világ egyetemet.
0: So close your eyes.
1: Csukd be a szemed.
0: And we will chant and feel.
1: Zengetjük és érezzük.
0: Slowly.
1: Lassan.
0: Means don't be hurry in chanting.
1: Azt jelenti, hogy ne gyorsan zenges.
0: Mahamrityunjay mantra, which connects into the Mahadev Svayambhu.
1: Ez Mahadev Svayambhuhoz köt minket.
0: Mahashakti mother.
1: Mahashaktihoz.
0: That mother is space.
1: Ez az anya a tér.
0: And the consciousness.
1: És a tudat.
0: Om Triambakam.

0: Now, concentrate in your inner space and try to listen. This Mahamrityunjay Mantra's resonance in the cave of your inner space.
1: Koncentrálj a belső teredre, és próbáld a Mahamrityunjay Mantrát a belső barlangodban érezni.
0: Be relaxed.
1: Légy laza.
0: Be relaxed.
1: Légy laza.
0: Beautiful resonance.
1: Csodálatos rezgés.
0: Beautiful resonance.
1: Csodálatos rezgés.
0: Remain motionless.
1: Maradj mozdulatlan.
0: Your whole body, your whole being is filled with divine vibration, the resonance of the Mahamrityunjay Mantra.
1: Az egész tested, az egész lényed megtelt az isteni rezgéssel, a Mahamrityunjay Mantrájéval.
0: It is the best therapy.
1: Ez a legjobb terápia.
0: The mantra, the sound, and the color of the imagination.
1: A mantra, a hang és a képzelet színe.

0: Keep your body relaxed, upright, straight.
1: Lazítsd a tested, legyen egyenes, nyújtott.
0: Remember the mantra, the chantings, and listen the sound.
1: Emlékezz a zengetett mantrára, hallod a hangot.
0: You feel lightness in body.
1: Érzed a test könnyűségét.
0: And you are feeling uplifting.
1: És felemelő élményt érzel.
0: Relax.
1: Lazíts.

0: mount of potatoes.
1: És jó lenne különböző zöldségeket enni és kevesebb krumplit.
0: So now the people that mostly they are concentrating on the potatoes.
1: Manapság az emberek a krumplira fókuszálnak.
0: Easy to buy.
1: Könnyű megvenni.
0: Easy to boil.
1: Könnyű megfőzni.
0: Peel it and put salt on it.
1: Csak meghámozod, megsózod.
0: And the butter on it, that's all.
1: Kis vaj rá és kész.
0: Or polenta. The corn.
1: Ja, vagy kukorica, kása.
0: I think potatoes is not in that way healthy.
1: Azt hiszem, hogy ilyen mértékben nem egészséges a burgonya.
0: Once a week, once in 2 weeks potatoes is okay.
1: Hetente, két hetente egyszer az jó.
0: In that conference talk,
1: konferencia beszédben,
0: one was telling also the potatoes can be the cause of the cancers.
1: Valaki azt is mondta, hogy a burgonya az a rák oka lehet.
0: And because too much chemicals.
1: A túl sok vegyi anyag, növényvédőszer.
0: The ureas. Is a powder inside.
1: Ez a por, ami benne van.
0: When they spray on over on the leaves or on the plant.
1: Mikor a leveleket permetezik vagy a növény?
0: It remains for a while and then with the rain and
1: egy ideig rajta marad, aztán az eső lemossa.
0: But when it rain and gives the water and so on, it's intensively it's collecting there.
1: És az ott összegyűlik.
0: The organic. Now you are going on, yes?

0: it's good is that you have somewhere a land near the hill.
1: Olyan az jó, ha dombtetőn van.
0: And the forest.
1: És erdő.
0: So there is water coming from forest, is coming real pure clean rain water there.
1: Hogyha az erdőből jön a talajvíz, az tényleg tiszta víz.
0: Otherwise, from the farm which is little higher than your field, then this all pesticide water goes in the our field, so there is no organic.
1: Egyébként, ha magasabban levő területen növényvédőszert használnak, az átfolyik a te területedre, és akkor az már nem lesz bio.
0: They say that if you use the pesticide, the urea we call,
1: hogyha növényvédőszert használunk,
0: then if once you give it, then it takes 10 to 15 years to purify again that earth.
1: 10-15 évbe telik, míg megtisztul a talaj.
0: So there is a question also why the vegetarian also get so many cancers now.
1: Az is kérdés, hogy a vegetáriusok miért kapnak rákot.
0: When one is hungry.
1: Ha valaki éhes.
0: We say doesn't matter, I eat today.
1: Akkor eszek.
0: Another thing is that unfortunately in this time of this time that I think 98% or 96% people are consuming meat now.
1: Az emberek 98-96%-a húst teszik.
0: There are two things.
1: Két dolog.
0: One, what we call the sin.
1: Az egyik, amit bűnnek nevezünk.
0: So what is the sin?
1: Mi a bűn?
0: Sin is that which creatures, beautiful creatures are there.
1: Szép, gyönyörű élőlények.
0: Even your dog.
1: Például a kutyád.
0: So all these dogs, cows, rabbits, etc.
1: Kutyák, tehenek, nyulak, minden.
0: And many people they are torturing in which way is not good.
1: És ahogy kínozzák ezeket, az nem jó.
0: If you kill once, okay. We will little bit, not okay, but at least that this animal doesn't suffer so much.
1: Ha egyszerre megölöd, legalább nem szenved annyit. Az sincs rendben, de legalább nem szenved annyit.
0: But torturing them, what they call halál.
1: Úgy, amit a halálnak hívnak az arabok.
0: Is a pain. Is a pain.
1: And szenvedés.
0: The pain is the sin.
1: Az bűn, a szenvedés.
0: So better not to how do you call the breed your animals?
1: Jobb, ha nem tenyésztünk állatot.
0: So if we don't have a breed of our any animals, then we are not selling.
1: Ha nem tenyésztünk állatot, nem is adjuk el.
0: So one who is breeding them animals,
1: aki tenyészt állatot,
0: and then who is selling them,
1: aki eladja őket,
0: and who is killing them,
1: aki megöli,
0: all they are getting together this karma.
1: Mindezeknek eljut ez a karma.
0: And more, mostly get this sin who will eat them.
1: De leginkább az a bűnös, aki megeszi.
0: If no one will eat,
1: ha senki nem enne,
0: why should I kill?
1: Minek ölnék meg?
0: So, in that way, in this generation, it's very difficult to be born again.
1: Nagyon nehéz dolog újjászületni ebbe a generációba.
0: This is a question. Better to stay in the sukshma loka.
1: Jobb a sukshma lokában maradni.
0: And we will create a good sukshma loka, there is no pollution.
1: És jó sukshma lokát hozunk létre.

0: Trevor Nielsen.
1: So people are thinking go on the moon.
0: Az emberek gondolkodnak, menjünk a Holdra.
1: But we will not go to the moon.
0: De nem megyünk a Holdra.
1: We will go to that locus where all there is no any border.
0: Arra a lókára menjünk, ahol nincs határ.
1: And very happy, this only soul is there.
0: Csak a lélek van ott.
1: Yeah.
0: Boldogan.
1: That's why it is someone said.
0: Valaki azt mondta.
1: There is one song which is a.
0: Van egy dal.
1: Well, song from by Mirabai, you know.
0: Mirabai.
1: Do you know the Holy Mother Mira?
0: Tudjátok, a Szent Mira.
1: I don't know exactly her bhajan very much.
0: Tudom pontosan ezt a bhajan.
1: But she said in her bhajan to the Krishna or to the God.
0: Így fordul Krishnához a bhajanban.
1: Why you gave me the birth?
0: Minek adtál nekem születést?
1: And then it's a very painful bhajan, but she singing.
0: Nagyon fájdalmas bhajan ez.
1: So if I would not be here, I will not suffer.
0: Ha nem lennék itt, nem szenvednék.
1: I will not hear, my mother will not suffer.
0: Az anyám sem szenvedett volna, ha nem lennék.
1: Etc. So, in the creation,
0: teremtésben,
1: it is said, unfortunately, jeev jeev bakshate, the life eats life. So there are some creatures, they only eat the animals. And they don't eat the dead body or dead meat.
0: Csak állatokat esznek, és halottat nem.
1: They will eat them, the life animal.
0: Csak élő.
1: Like the cats, the tigers.
0: Mint a tigris.
1: And some, if you give, after dead body, may meat is 2-3 days lying, will not eat.
0: Ha 2-3 éves dögöt adsz neki, nem eszi meg.
1: The,
0: napos.
1: The, as a house pet,
0: a házi macska,
1: animals, tigers, lions, etc.
0: Tigris, oroszlán.
1: They have no chance to go anywhere.
0: Nincs módjuk bárhova menni.
1: So they are feeding with the meat.
0: Húst tesznek.
1: Which is maybe few days old.
0: Lehet, hogy néhány napos már.
1: So that is a situation of condition of those cats, which is as a pet, tiger and lions and this and that.
0: Ez a házi állatként tartott macskák, tigrisek, oroszlánok állapot.
1: They are exactly like we now humans.
0: Pont úgy vannak, mint mi emberek.
1: We are eating. Now in the factories, the companies, where they are making different kind of food.
0: Gyárban, ahol az ételt előállítják.
1: There is something from the killed animals.
0: Ott van valami a megölt állatból.
1: In different forms.
0: Különböző formákban.
1: So that also we don't know.
0: Nem tudjuk.
1: So when we don't know,
0: ha nem tudjuk,
1: then I think. Only I think, please.
0: Azt gondolom, csak gondolom.
1: May you can give me some other choice.
0: Lehet, hogy más választás van.
1: So that you buy one nice bread.
0: Veszel egy jól kinéző kenyeret.
1: Little white bread or something.
0: És fehér kenyér.
1: And there is eggs inside.
0: És tojás van benne.
1: You buy these baguettes.
0: A bagettet megveszed.
1: There's also animals, killed animals, fat and so on.
0: Abban is megölt állat zsiradéka lehet.
1: And we don't know.
0: És nem tudod.
1: So when we innocently we eat something.
0: Ártatlanul valamit eszünk.
1: And then God will say, you also eat.
0: És Isten meg azt mondja, te is ettél.
1: And I will say no.
0: Én azt mondom, nem.
1: Lord, you can blame me, but I didn't eat.
0: Hiába hibáztatsz, nem ettem.
1: And said, you ate in hidden other food.
0: Rejtett formában etted a másféle ételt.
1: Then God is your mistake, not my mistake.
0: Akkor Isten ez a te hibád, nem az enyém.
1: Then God, you should clean my all my sin.
0: Akkor Isten, tisztíts ki ezt a bűnömet.
1: So I don't know. You give the after my lecture, you can tell.
0: Lehet, megmondhatjátok majd az előadás után.
1: What to do?
0: Hogy mit tegyünk?
1: So in that maybe, I'm asking only maybe, not sure, but
0: kérdezem,
1: maybe.
0: Kérdezem, lehetséges.
1: That will not be as a sin for us.
0: Hogy ez lehet, hogy nem bűn számít.
1: Because we did not know.
0: Mert nem tudtuk. Nem voltunk tudatában.
1: So this is a many in this Kali Yuga.
0: Ebben a Kali Yugában sok minden.
1: And then secondly that we don't have a power.
0: Másodszor nincs hatalmunk, erőnk.
1: In some countries it's a law that children must eat meat.
0: Vannak országok, ahol az a törvény, hogy a gyerekeknek kell enni húst.
1: And why these innocent children?
0: Ezek az ártatlan
1: gyerekek. That you are feeding them with the meat by law.
0: És a törvény írja elő, hogy hússal kell etetni.
1: So thanks to God that is still in India there's no law that children must eat.
0: Szerencsére Indiában még nincs ilyen törvény.
1: So better not to give a child.
0: But
1: you are getting your beautiful child and you are forcing them to eat meat.
0: Akkor jobb nem szülni gyereket, mert akkor hússal kell etetni.
1: So that once it was that like this, the many that they said, why the white skinned people doesn't growing the pollution population.
0: Hogy miért nem növekszik a fehér ember létszáma?
1: Many they don't want. They said, okay, we are now, but we will not have any children.
0: Sokan azt mondják, hogy jól vagyunk.
1: There was in one written in the one
0: gyerek,
1: magazine.
0: Jól vagyunk. Le volt írva egy újságban.
1: But we should get that kind of law somewhere where we can eat as we like.
0: Olyan törvénynek kellene lenni, hogy azt együnk, amit akarunk.
1: So I don't know in America if it's a law.
0: Nem tudom Amerikában, hogy van a törvény.
1: In America is all kind of law and there is no law.
0: Amerikában mindenféle törvény van és semmilyen törvény.
1: So in this way, I don't know, but in Europe there are some countries.
0: Európában vannak ilyen országok.
1: So we are talking about potatoes.
0: Most a burgonyáról beszéltünk.
1: As well as peanuts.
0: És a mogyoró.
1: So you take the oil, peanut oil.
0: Mogyoró olaj.
1: So I think in this situation now,
0: ebben a mostani helyzetben,
1: little bit can we are saved that we can take olive oil. That's very good.
0: És egy kicsit menthetjük a helyzetet, ha olívaolajat.
1: Is not that much polluted.
0: Az nem annyira szennyezett.
1: And I don't know when they are taking oil out and they are all, how do you call them, refining.
0: Nem tudom, hogy hogyan szedik ki az olajat és finomítják.
1: When the oil is refined,
0: mikor finomítják,
1: then the essence of that oil is gone.
0: Akkor
1: it's only fat.
0: Az esszenciája már elveszik, marad a zsíradék.
1: So there are so many kind of the oil.
0: Olyan sokféle olaj van.
1: There's one oil, what is called, they call them, they are mostly for the feeding the buffaloes.
0: Van olyan, amit...
1: Yeah. And that is called oil, mostly you get in England.
0: Amit Angliában lehet kapni, és a bivajok etetésére használják.
1: And that is the seeds of the cotton.
0: És ezek a gyapott magjai.
1: Cotton. And what is called the cotton oil? No.
0: Hogy hívják a gyapott olajat? Ez
1: no. Okay, doesn't matter.
0: Nem számít.
1: Holy Guruji was with me in England.
0: Holy Guruji-val voltam Angliában.
1: And we were about 2 or 3 weeks.
0: 2-3 hétig.
1: But the Indians, Gujaratis, they are very vegetarian, everything.
0: A gujarátiak, az indiaiak ott nagyon vegetáriusok.
1: And Guruji had a heart burning. When you eat, you vomit.
0: Guruji pedig kihányta az ételt.
1: Burning, you know, in
0: the egy égető érzés volt.
1: Throat burning or the heart burning also. And me also.
0: És én is.
1: And Guruji said, what happens?
0: Guruji azt mondja, mi történt?
1: Why I have this?
0: Miért van?
1: I said, I have also.
0: Azt mondtam, nekem is van.
1: Eating was very good.
0: Jó volt az étel.
1: Very clean.
0: Nagyon tiszta.
1: And everything.
0: Minden.
1: But Guruji always said to me, find out.
0: Guruji azt mondta nekem, találd meg az okát.
1: So then I said, okay, I will search.
0: Azt mondtam, hogy kikutatom.
1: And then I asked them what kind of oil you are using. It's very pure, very good in this.
0: Megkérdeztem, miféle olajat használtak, azt mondták, nagyon tiszta és jó.
1: And then it is said this cotton seeds oil.
0: Ennek a gyapott magnak az olaj.
1: And it is so heavy.
0: Annyira nehéz.
1: And Holy Guruji was already vomiting.
0: Hogy Holy Guruji már hányt tőle.
1: This kind of oil we don't eat.
0: Nem tudunk ilyen
1: olajat. It's only for the buffaloes or the cows.
0: Ez csak a teheneknek, bivajoknak való.
1: It is a name, I don't know, I forgot the name. This oil we call different. Cotton oil. Nobody says the different. Vanilla. Vanilla oil. Okay? So also the oils are also for us is many, many oils not good.
0: Számunkra sokféle olaj nem jó.
1: That kind of fat, that kind of given to us or refined it, that is also very bad for our body, also the cause of the cancers.
0: És a finomítástól is nagyon rosszá válik a testünk számára.
1: So better we should buy the good organic olive oil from our beautiful country, Croatia, Slovenia, Yugoslavia, Romania, Bulgaria, everywhere these countries have very nice oil.
0: És ezekben az
1: Greece have very good, Spain have very good,
0: Spanyolországban, Horvátországban,
1: Italian have also.
0: Olaszországban nagyon jó bio oliva olajba.
1: But what they call the cold pressed oil.
0: De olyat, amit hidegen sajtol.
1: Or sesam.
0: Vagy a szezám.
1: Also good, sesam oil.
0: Szezám olaj.
1: Mustard oil is too heavy.
0: A mustárolaj az túl nehéz.
1: Mustard oil is so heavy like vanilla oil.
0: Az ugyanolyan, mint az a gyapott olaj. Olyan nehéz.
1: Now, we are vegetarian.
0: Mi vegetáriusok.
1: We eat light and good food.
0: Könnyű, jó.
1: But we mistake make that kind of oil.
0: De hiba, hogyha ilyen olajat rakunk bele.
1: Now, the soya bean oil.
0: A szója olaj.
1: Soya bean oil was one time ago, it was a good.
0: A szója babolaj régen jó volt.
1: But soya bean is also manipulated.
0: De azt is manipulálják.
1: And hybridized.
0: Hibridizálják.
1: And also lot of pesticides.
0: És sok növényvédőszert használnak.
1: So in that way, it's better to have from some our butter, our cows butter.
0: És akkor már jobb a tehén tejből készült vaj.
1: This way is also now the corns, what we are using, any kind of corns.
0: És a gabona, amit használunk.
1: And the what we call the wheat.
0: A búza.
1: And wheat was also coming from the Mexican side somewhere.
0: Ez is a mexikói részről jött.
1: But they were very, this wheat was very thin and little.
0: Az a búza vékony és kicsi volt.
1: But that is slowly they changed.
0: Lassacskán megváltoztatták.
1: So the wheat was very good and dark red.
0: Nagyon jó volt és piros, sötét piros.
1: Good, very good.
0: Nagyon jó.
1: And now they made it very thin skin white wheat.
0: És most nagyon a héja vékony és fehér.
1: It's a mostly white, white flour.
0: Fehér.
1: And that you have the bread and this and everything very fine white.
0: És ettől olyan finom fehér a kenyér.
1: Yesterday we had very nice something like a big chapati or puri or something. No, you ate.
0: Tegnap olyan valami olyan étel volt, mint egy nagy puri vagy chapati.
1: Langos.
0: A lángos.
1: Langos, sir. It was good because oil inside, fried.
0: Jó volt, mert sült volt olajban.
1: And the tongue like it.
0: Szereti a nyelv.
1: But liver is screaming, crying.
0: Ám a máj sír.
1: He said, again.
0: Megint.
1: I'm purifying, cleaning, but again this.
0: Én folyamatosan tisztítok, és most megint.
1: So that was a white flour, complete white flour.
0: Teljesen fehér lisztből készült.
1: So we can take some rice, we can take the grain, what we call dalia, this thing are very healthy.
0: Használhatunk rizst, daliát, azok egészségesek.
1: Less fry things.
0: Kevesebb sült olajban.
1: Home and here also.
0: Otthon is, meg itt is.
1: So now, another thing that is still the letter is not so.
0: Folytatódik a levél.
1: So Mr. Beloved Master.
0: Kedves mester, Mr. Master.
1: The variety of the different vegetables and less amount of the potatoes.
0: Több különböző zöldséges, kevesebb burgonya.
1: God.
0: Istenem.
1: No potatoes. There are so many people, they are only eating the potatoes.
0: Sok ember csak krumplit eszik.
1: I have one disciple.
0: Van egy tanítványom.
1: And her mother, mostly she likes only potatoes, nothing else.
0: A mamája csak a krumplit szereti, semmi más.
1: Her husband eats only meat.
0: A férje meg csak húst esz.
1: And she eats meat with, but mostly potatoes.
0: És ő eszik kis húst, de főleg krumplit.
1: And I don't want to tell further.
0: Nem tudom, mi többet mondhatnék.
1: You can make video from us, but we have beautiful hall.
0: Onnan föntől lehetne videózni, hogy milyen jó termünk van.
1: There's a training, aeroplane training school.
0: Itt egy repülőiskola van.
1: And potatoes, wheat containing food. So always getting wheat and potatoes and wheat and potatoes.
0: Mindig csak búza és krumpli, búza, krumpli.
1: P.S. Today's wheat contains 40 times more gluten than the old.
0: Manapság 40-szer annyi glutén tartalmaz a búza, mint régen.
1: So I we all again on the wheat, you know. So what to eat?
0: De akkor mit tegyünk?
1: There is one very beautiful training.
0: Van egy nagyon jó képzés.
1: And people are doing.
0: Csinálják az emberek.
1: That was only yogis doing, some yogis.
0: Valamilyen jogit csinálták korábban.
1: In Himalaya.
0: A Himalájában.
1: Because there is nothing to eat.
0: Mert ott semmit nincs mit enni.
1: So that, yeah. When we go to the Alakpuriji, you know, there may be some little grass, nothing.
0: Mikor Alakpurijihoz megyünk, ott talán van egy kis fűmás sem.
1: So they made a training.
0: Csináltak egy tréninget.
1: The sunlight.
0: A napfény.
1: That is the best.
0: Az a legjobb.
1: So we can invite this person who is giving training.
0: Meghívhatjuk ezt az embert, aki ilyen
1: tréninget. No more drinking and no more eating.
0: Hogy ne ígyunk és ne együnk több.
1: There are in Europe doing people very good.
0: Európában is vannak, akik ezt nagyon jól csinálják.
1: I had one disciple.
0: Van egy tanítványom.
1: Unfortunately he died.
0: Sajnos elhunyt.
1: But not because of this.
0: De nem emiatt.
1: So she made a training and that she don't, really she couldn't, did not eat anything.
0: Ez a hölgy ezt csinálta, és tényleg nem tudott.
1: And she was very healthy, very happy, very strong.
0: Nagyon egészséges, boldog, erős volt.
1: And this is that energy, the sun.
0: A napenergiától.
1: The solar energy.
0: Napenergia.
1: There's solar panels.
0: Vannak a napelemek.
1: Solar energy.
0: Napenergia.
1: And solar plexus.
0: És a szoláris plexus.
1: So it is getting in energy through everything this. But she, after few months or 1 year,
0: néhány hónap, egy év múlva,
1: she said she lost all friends.
0: Azt mondta, minden barátját elvesztette.
1: Because they invite her something, all are eating, all are looking, and she's only sitting here.
0: Meghívják, esznek, isznak, ő meg csak néz.
1: Problem.
0: Ez a baj.
1: Greed.
0: A kapzsiság.
1: Of the tongue.
0: A nyelv.
1: Everybody eating and this and tongue always again begin to come some kind of saliva in the mouth.
0: Nyálazik a száj.
1: So she gave up.
0: Abba hagy.
1: And begin to eat.
0: És elkezdett megint.
1: After 10-15 years she died.
0: 10-15 év múlva meghalt.
1: So either we can get a training. Economy.
0: A gazdaságos dolog, ha ilyen
1: tréninget csinálunk. We don't need any money.
0: Nincs szükség pénzre.
1: We don't have a kitchen.
0: Nem kell konyha.
1: We don't have microphone. A micro, a bike.
0: Nem kell mikrohullámú sütő.
1: Nothing.
0: Sem.
1: No shopping.
0: Nem kell vásárolni.
1: Time for meditation.
0: Idő van a meditációra.
1: And guest comes, said we are only with energy.
0: Azt mondjuk, ha jön a vendég, nekünk csak energiánk.
1: Yes, you will your friend guest comes.
0: Jön a barát, a vendégül.
1: Twice.
0: Kétszer jön el.
1: The first and last.
0: Először és utoljára.
1: So please, now you see this nowadays the wheat what we are eating.
0: Manapság az a búza, amit eszünk.
1: It has gluten lot.
0: Sok benne a glutén.
1: And before 20-30 years, 40 years.
0: 20-30-40 éve.
1: There was not so much problems or people are blaming because of the gluten. There was not this kind of gluten.
0: Nem volt ez a glutén érzékenység probléma.
1: It means they've tried to force us towards meat.
0: Ez azt jelenti, hogy próbáltak minket húsevésre.
1: And they don't tell what is the harm, most harmful things in the meat.
0: És nem mondják meg, mi a legveszélyesebb a húsban.
1: And eggs and like this and like this.
0: Tojásban, ilyesmikben.
1: Many people can't understand why not to eat meat.
0: Sokan nem értik, miért ne ennénk húst.
1: Now I was in Boston, in America.
0: Most Bostonban voltam az Egyesült
1: Államokban. Last week I was there.
0: Múlt héten.
1: Exactly today there.
0: Pontosan.
1: One was pushing me that come please and eat.
0: Ott kényszerítettek, hogy egyek.
1: Not a meat, but food they brought. It's a pure vegetarian.
0: Nem húst, valami tiszta vegetárius.
1: Only salad.
0: Csak salátát.
1: And bread.
0: Meg kenyer.
1: But I said I'm going to an Indian restaurant to eat there.
0: De azt mondtam, megyek egy indiai étterembe és ott eszem.
1: And this organizer, please Swamiji, come, he was pushing me.
0: A szervező meg nyomott, a kezembe nyomta, hogy edd meg.
1: I said, okay, I will sit down.
0: Mondtam, okay, leül.
1: But he held me so fast.
0: De olyan erősen fogott.
1: So I have this sign here.
0: Hogy nyomot hagyott itt a karomon.
1: You see? He was holding like this.
0: Így szorítottam.
1: It's not painful, nothing, but...
0: Nem fáj.
1: It's but the blood thinner.
0: Vér
1: alatt. So it's a memory, beautiful.
0: Szép emlék.
1: I was sitting like this in my t-shirt and telephoning.
0: Így
1: and
0: ültem.
1: Paul Tapur says, what happened, Swamiji, there?
0: pólóban telefonált Swamiji, kérdezték, mi történt ott?
1: I see some little child bite me.
0: Azt mondta, megharapott egy kisgyerek.
1: Anyhow, so put some double medicine and I said, no, it's okay. No pain at all.
0: Tegyünk el rá gyógyszert? Nem.
1: Anyhow, well, I sat there, I didn't eat.
0: Ott ült Swamiji,
1: nem I took nevet. The fruit.
0: Csak gyümölcsöt.
1: And I had 25 or my disciples with me from Europe and America.
0: Ott volt 25 tanítvány, Európából, Amerikából.
1: And one from disciple who was from which one?
0: Melyik tanítvány? Kiről van szó?
1: And in the salad there was a chicken.
0: A salátában meg csirke volt.
1: Oh God.
0: Istenem.
1: She just threw there. Another one said there was a black hair.
0: A másik meg fekete hajszálakkal.
1: That can happen, doesn't matter.
0: Az megtörténhet, nem baj.
1: I want to tell, maybe it's her, your hair.
0: Lehet, hogy a te hajad.
1: But she had a colored brown hair.
0: De neki barna haja volt.
1: That's my very dear disciple.
0: Nagyon kedves tanítvány.
1: Many years disciple.
0: Sok éve.
1: And she's the best friend of the Ramanand from America, who is now here.
0: Legjobb barátja a Ramanandnak Amerikából, aki most itt van.
1: And our Divya Jyoti here.
0: Divya Jyoti itt van.
1: From America.
0: Amerikából.
1: Her good friend.
0: Jó barátja.
1: Is a Gitapuri.
0: Gitapuri.
1: Okay, so you can ask Gitapuri. I'm not telling joke, okay?
0: Megkérdezheted Gitapurit, nem vicc.
1: So I told the organizers and they were so sorry.
0: Mondtam a szervezőknek, nagyon sajnálták.
1: So they said, they brought the salad and they told it for a shop, they should very care, but they mixed and they took it.
0: Azt mondták, hogy megmondták a boltban, hogy milyen legyen a saláta, de mégis belekeverték.
1: The Boston is a city of the how do you call the city of the learning knowledge, what do you say? Studies.
0: Boston egy egyetemi város.
1: And it has in Boston, only in the Boston is 300 universities.
0: 300 egyetem van ott, csak Bostonban.
1: And like 1,000 colleges.
0: Több ezer főiskola.
1: Many hospitals.
0: Sok kórház.
1: Many research institution.
0: Rengeteg kutatóintézet.
1: If you want that, they will buy you to make research from your whole bones and everything.
0: Ha akarod, megvásárolnak téged, és kutatást végeznek a testeden a csontjaid.
1: So if you have enough from your life, you go there.
0: Ha eleged van az életből, oda megy.
1: And Boston is something like Budapest.
0: Boston olyan, mint Budapest, hasonló.
1: But of course, you can't compare Budapest with Boston.
0: De persze nem lehet összehasonlítani.
1: Budapest is 1,000 times beautiful.
0: Budapest ezerszer szebb.
1: Anyhow.
0: Akárhogy is.
1: Then there was a problem of eating.
0: Volt gond az evéssel.
1: So we did our... Luckily we had one there vegans.
0: Szerencsére vannak vegánok.
1: So, again be the eating.
0: Megint az étkezés.
1: Now what to do?
0: Mit tegyünk?
1: So, in Europe still we have many good things.
0: Európában még van sok jó minden.
1: For example, Hungarian.
0: Például a magyar.
1: Slovakia.
0: Szlovák.
1: Croatia.
0: Horvát.
1: And these countries, in the summer they are growing lot of good vegetables.
0: Nyáron sok jó zöldséget termesztenek.
1: But we have to do something that how to we survive good.
0: De csinálnunk kell valamit, hogy bírjunk túlélni.
1: So here also would be good.
0: Itt is jó volna.
1: To make little difference and not everyday potatoes.
0: Ha kis változtatás lenne és nem minden nap krumpli.
1: But what we have to ask someone. The person who put the question.
0: Meg kell kérdezni.

0: can tell us what to cook.
1: Feltette a kérdést, hogy mit főzzünk akkor.
0: Well, in the Boston,
1: Bostonban,
0: we had this conference in the Harvard University.
1: Volt ez a konferencia a Harvardi Egyetemen.
0: And this person took me, come please, make, let me make a photo that we will see that Swamiji was in Harvard University. I said, doesn't matter.
1: Az ember elvitt engem, hogy csináljon fényképet háttérben a Harvardi Egyetemen.
0: For me, the Harvard University and the nest of the bird is the same.
1: De én azt mondtam, hogy a Harvardi Egyetem meg a madárfészek nekem ugyanaz.
0: Yeah. And this hour now, it is one of the most beautiful than that university.
1: És ez most itt a legszebb egyetem.
0: But some people are meant as good things.
1: De valaki ezt jót akarta.
0: I said, I don't want to be studying now, beginning to study there, even the free.
1: Én nem akarok ott tanulni, akkor se, ha ingyen van.
0: But they are making a lot of research, it's very good, there's nothing to say, but all this meat and meat and meat and meat and meat.
1: Sok jó kutatást is folytatnak, de ez a rengeteg hús.
0: There were many professors and doctors and deans of, and this many, they are also Indians.
1: Sok professzor, orvos, dékán volt, indiaiak is ott.
0: Many are research and scientists are Indians there also.
1: Sok kutató, tudós, indiai ott.
0: But their brain is also gone.
1: De ők is elvesztették az eszüket.
0: Meat.
1: Hús.
0: Some of them, they were still vegetarian and they are making puja and everything. They were sit beside me and this.
1: Néhányan még vegetáriánusok és pujját végeznek, mellettem ültek.
0: There is one very, very good cancer diagnosis and cancer specialist of a doctor from India.
1: Volt Indiából egy rák specialista orvos, diagnosztika.
0: He have hardly time, everywhere they are calling him this, that.
1: Semmi ideje nincs, mert mindig mindenhova hívják.
0: And now he is so fed up.
1: Elege van.
0: Now he settled in the Atlanta.
1: Atlantában telepedett le.
0: So there are many but I don't know what happened to the human brain.
1: Nem tudom, mi történt az emberek agyával.
0: For the heart, we should see the heart.
1: A szívet kell nézni.
0: First heart and then the brain.
1: Először a szívet, aztán az agyat.
0: And the first brain and then the heart.
1: Először az agyat, aztán a szívet.
0: So when you eat,
1: ha eszel,
0: food comes on your plate,
1: megjön az étel a tányérra.
0: Then one chicken baby is killed.
1: Megöltek egy kis csirkét.
0: Or a cow baby is killed.
1: Vagy egy kis borjút.
0: That chicken, when it comes on your plate,
1: mikor a tányérodra jut az a csirke,
0: then your brain should tell you.
1: Mondja azt az agyad, azt kell mondja.
0: Then your heart will say no.
1: Hogy a szívem azt mondja ne.
0: So, it is how they are torturing. This is a question.
1: Hogyan kínozzák őket, ez a kérdés.
0: So now vegetables.
1: A zöldségeink.
0: In Europe we have many good vegetables.
1: Európában nagyon sok a jó zöldség.
0: And we have good in Europe is a good energy and good air,
1: jó energia,
0: good oxygen,
1: jó levegő.
0: Really, this our Middle Europe or this Europe is a place to live.
1: Európának ez a része, Közép-Európa, ez egy olyan hely, ahol élhető.
0: We have many all doctors and professors, they are very towards the nature all.
1: Sok orvos, professzor a természet felé fordul.
0: But this big markets have destroyed us.
1: De a nagy piac az tönkretett minket.
0: And the highways have disconnected the people.
1: A autópályák szétválasztják az embereket.
0: Otherwise we go from Vape to the Budapest little villages, and there are something to buy, and some this and that, and you have some friends and so on.
1: Mert ha nem lenne az autópálya, kis utakon, falukon keresztül mennénk, ezt azt vennénk, találkoznánk az emberekkel.
0: And with the highway, we don't know anybody.
1: Az autópályán senkit nem látunk.
0: Only petrol pump.
1: Csak a benzinkutat.
0: And what you can get there?
1: Mit kapsz ott?
0: Good Coca-Cola.
1: Jó Coca-Colát.
0: And again potato chips.
1: Meg megint krumplit, chipset.
0: So you in Europe,
1: itt Európában,
0: there are so many fruits,
1: annyi gyümölcs van,
0: and vegetables,
1: zöldség,
0: which we can preserve for some winter,
1: amit el lehet tenni télire.
0: And your ancestors were doing,
1: az őseitek ezt csinálták.
0: They're like carrots. All the root fruits are vegetables. And different kinds of pumpkins.
1: Különböző tökfélék,
0: and the seeds.
1: Magok.
0: And so many things was preserved.
1: Ami eltartható.
0: People say me that in Europe was also not that much consuming the meat.
1: Azt mondták nekem, hogy Európában se adtak régen annyi húst.
0: This big meat began more eating after the Second World War.
1: A második világháború után kezdődött ez a húsevés.
0: First World War and Second World War between.
1: Az első és második között.
0: And there they created one name.
1: Van egy név.
0: And that's this name they created high society.
1: A magas társadalom, felső társadalom.
0: And what means the high society?
1: Mit jelent az, hogy high society?
0: Oh, they have money.
1: Felső társaság.
0: They
1: felső
0: only pénzük. Drink alcohol.
1: Pénzük van,
0: iszlam. A meat. And this other potato is nothing.
1: A krumpli semmi.
0: And this is a high society.
1: Ez a felső tízezer.
0: And everybody want to eat meat.
1: Mindenki húst akar.
0: But they cannot because it's very expensive.
1: De nem tudnak, mert drága.
0: And now they made so much meat, so it is cheaper than a vegetable.
1: De most meg már annyit állítanak elő, hogy
0: so this is another reason that people are eating meat.
1: Olcsóbb, mint a zöldség, ezért is esznek az emberek.
0: So try to dry fruits.
1: Próbáld
0: dry vegetables.
1: Szárított gyümölcsöket, szárított zöldséget.
0: We have in India also big problem.
1: Indiában is sok a gond.
0: Don't think that India is still holy.
1: Ne gondold, hogy az még mindig szent.
0: Yes, India is a holy, very holy.
1: Nagyon szent.
0: And the India is a spot on this earth is a very holy.
1: Ez egy olyan hely az földön, ami szent.
0: But not the people.
1: De nem az emberek.
0: That's it.
1: Ez az.
0: This college is a very beautiful, very good.
1: Ez az iskola nagyon jó.
0: But now who is here living and doing, that is a different.
1: De aki itt él, mit csinál?
0: And now so the Indians, they are talking about a high society.
1: Most az indiaiak is a felső tízezerről beszélnek.
0: Now you people are not using the what is called here this for dying, hanging up, tie, yes?
1: Nem használjátok az akasztást.
0: This is a creation. The cravat is good, but the tie is not good.
1: Nyakkendő jó.
0: So all Indians and their schools and everywhere they have to have a tie.
1: A Indiában mindenhol nyakkendőt hordanak.
0: And our school in Europe, I see here, little children, they are not going with the tie.
1: Itt Európában nem hordanak nyakkendőt a gyerekek az iskolában.
0: So I tell also Indians,
1: mondom az indiaiaknak,
0: someone who have eaten and throw it, that you are eating all.
1: Amit valaki evett és kidobott, azt teszitek meg.
0: It is unbelievable.
1: Hihetetlen.
0: They are so blind.
1: Olyan vakok.
0: It's not that India.
1: Nem az az India.
0: Not that people.
1: Nem azok az emberek.
0: And at home maybe parents don't want them to eat meat and this, so they just go for a walking and they go to the meat restaurant.
1: Hogyha a szülők nem akarják, hogy húst tegyenek, akkor elmegy az étterembe és ott teszik.
0: One of the biggest meat exporter is India.
1: Az egyik legnagyobb hús exportáló ország India.
0: And I have heard they are breeding the dogs and selling into the China.
1: azt hallottam, hogy kutyákat tenyésztenek és eladják Kínának.
0: Therefore don't breed poor dogs, okay?
1: Ezért ne tenyészt kutyát.
0: Because maybe what they are learning in the see in the Facebook, maybe they begin in Hungary.
1: Lehet, hogy látják a Facebookon és Magyarországon is majd kezdik
0: yes.
1: kutyát tenyészteni.
0: Yes. Who knows?
1: Ki tudja.
0: This is how the cancer is going.
1: Így terjed a rák.
0: Therefore, please try to make your own dry fruits, vegetables.
1: Csináljatok saját szárított gyümölcsöt, zöldséget.
0: We can make from the good corns, corn, any kind of corn, we can make nice flowers and we can make some different kind of homemade things and we can preserve them, sometime eat this, sometime that.
1: Gabonából, kukoricából jó lisztet lehet csinálni, házi dolgokat azt el lehet tartani.
0: And in that Boston, all doctors say don't eat any sugar. Sugar is one of the cause of the cancer.
1: Bostonban az összes orvos azt mondta, hogy semmi cukrot ne egyél, mert az a rák
0: yes. oka. He's telling, yes, yes, Swami, you can talk as much as you like.
1: És ott megy, láthatjátok a Family Frost autó, azt mondja, Swamiji, beszélhetsz, amit akarsz.
0: All are listening, but when this will open gate.
1: Az mindenki figyel, de mikor az kinyitja az ajtót.
0: So, it is our weakness.
1: Ez a mi gyengeségünk.
0: Humans have more weakness than any.
1: Az embernek több a gyengesége,
0: and that is our eating
1: mint bárkinek, és ez az evés.
0: Yeah. Even our house pet are spoiled.
1: A házi állat.
0: Because of the our weakness.
1: És a mi gyengeségünk miatt.
0: So again we are coming, not only potatoes or something, we shall cook different things.
1: Ne csak krumplit főzzünk, mást is.
0: And that's why I said that when we have big seminars in a small village,
1: kis faluban,
0: in this time of the season,
1: ebben az évszakban,
0: we can request the farmers,
1: megkérhetjük a földműveseket,
0: and because there is so much vegetable they can't eat.
1: Mert annyi zöldség van, hogy nem tudják
0: so they are feeding the pigs.
1: A disznókkal etetik fel.
0: And eat the pigs. So maybe we get these vegetables.
1: Akkor megkaphatnánk ezeket a zöldségeket.
0: At the same time I can tell you,
1: azt is elmondhatom,
0: that who came to India, you know, to Rajasthan,
1: aki Indiába jön,
0: in Jordan,
1: Jada.
0: We bought the Jordan land, it is about 600 hectares.
1: Körülbelül 600 hektár jordani terület.
0: 600-700 hectares land.
1: 600-700 hektár.
0: And since the day when we bought the land, there is no any more pesticide.
1: És mióta azt megvettük, semmi növényvédőszer nincs.
0: And our trees.
1: És a fák.
0: Bushes, everything.
1: Bokrok minden.
0: So there is a different kind of vegetables we are using, drying.
1: Másféle zöldségek vannak ott.
0: And this is only that vegetable which is still not sprayed.
1: Olyan zöldség, amit nem permeteznek.
0: That's also in the forest bush.
1: Az erdőben is, a bokrokon.
0: So last year we had this in a vape, in a Strilki, you remember?
1: Múlt évben Strilkiben emlékeztek.
0: And people like it.
1: Szeretik,
0: it was good.
1: Az emberek.
0: So this year I brought again for you something.
1: Megint hoztam nektek valamit idén is.
0: I went for only 1 week to India, some work I had to do.
1: Egy hétre mentem csak Indiában, volt ott egy munka.
0: And Mansa Devi said, only take 2 dress and your toothbrush and that's all why you need to carry your luggage.
1: Mansa Devi azt mondta, vigyél 2 ruhát meg a fogkefét, minek csomag.
0: Because I have in Delhi ashram, I have Vienna ashram, I have Jaipur ashram, everywhere I have what I need.
1: Mert hogy az ashramokban, Delhiben, Bécsben, mindenhol megvan, amire szükségem van.
0: I said, okay.
1: Azt mondtam, rendben.
0: But then I was thinking.
1: Aztán gondolkozni
0: kell. And can you imagine I took 2 empty suitcases?
1: 2 üres bőrönt.
0: Inside was the soya capsules, you make it for the, our homeopathics herbals.
1: Homeopátiás kapszulák voltak.
0: Because they are made from soya and not from animals.
1: Szójából csinálják a kapszulát, és nem állati.
0: And our Pushpa in garden, she's taking care of the beautiful garden with the organic everything.
1: Jadamban Pushpának egy szép kertje van.
0: So they are so much.
1: Ilyen nagyok.
0: Half kilo.
1: Fél kilo.
0: So much, but half kilo. So I put all in my two suitcases, and they, when they were visiting, they said, "Swamiji, so little." I said, "Yes, it's good."
1: Betettem a két börönbe, azt kérdezték, ilyen
0: kevés. I'm bringing the air from Europe for India.
1: A levegőn keresztül viszem
0: the
1: Európa.
0: The good, India. Clean air for New Delhi from Vienna.
1: Levegőt viszek.
0: So back I brought it 60 kilos. Or more.
1: Kiló, hosszan the, vissza, vagy többet.
0: And Manjadev was looking.
1: Így néztem Manjadev.
0: So I, anyhow, I brought it this and we are now making, mixing, and you can use it, have it.
1: Most használhatjátok.
0: So you create, please, yourself, your few months, good food.
1: Néhány,
0: I don't know how, but you have to.
1: Néhány hónap alatt jó ételt csináljatok, nem tudom.
0: Hogy. And if you don't know, then we can, I can tell you.
1: Ha nem tudjátok, majd megmondom.
0: You can from the different grains.
1: Különböző magok, gabonák.
0: Yeah. For example, you know the chickpeas, what we call the chana.
1: Ja, a szójabab. Csicseri borsó, csicseri.
0: And that we can make few different kind of variety for a food.
1: Különböző fajtákat bele lehet tenni az ételbe.
0: Only from that.
1: Csak azt.
0: So like different things we can learn, okay?
1: Különböző dolgokat megtanulhatunk.
0: And if you can get the organic corn.
1: Hogyha tudtok hozzájutni bio.
0: Then we can make three different kinds of varieties for food from this corn.
1: Háromfélét gabonát lehet beletenni az ételbe.
0: So we have many, many from our Europe, you know, from here.
1: Innen Európából.
0: And you can have every day different dish.
1: Minden nap más étel.
0: At least you have 10 different dishes.
1: Legalább 10 különböző étel.
0: 10 to 15.
1: 10-15.
0: So if you eat two kind of variety, twice a month.
1: Ha kétfélét eszel, kétszer egy
0: hónapban. Or let's say three times a month.
1: Vagy háromszor.
0: That's not too much.
1: Az nem túl sok.
0: That's healthy.
1: Egészséges.
0: Homemade, yourself.
1: Otthon készült.
0: Buy saját. The vegetables. Buy, dry the vegetables. These clean everything.
1: Szárítsd a zöldségeket.
0: Dry vegetable is better than frozen.
1: A szárított zöldség jobb, mint a fagyasztott.
0: Yes. And also you don't need to consume the electricity.
1: És akkor nem fogyaszt az áramot.
0: For your freezing.
1: A fagyasztóhoz.
0: So we have so many good beans here.
1: Olyan sok jó babféle van.
0: Really. Sometimes I'm wondering that how much variety of the food is here in Europe than in India.
1: És néha csodálkozom, hogy itt többféle étel van, mint Indiában.
0: But we didn't learn, we forgotten.
1: De elfelejtettük.
0: And those our grandmothers died already.
1: És meghalt már nagymama.
0: Otherwise they would have told us.
1: Különben megmondta, megmondaná.
0: And best herbs you have here.
1: És a legjobb gyógynövények itt
0: van. In the forest of the Czech, Slovakia, Austria, everywhere.
1: Szlovákiában, Csehországban, Ausztriában minden.
0: There are some people who are collecting many different herbs.
1: Vannak, akik gyűjtik a gyógynövényeket.
0: But we forgotten.
1: De elfelejtettük.
0: We have here some people, they are very good and we can ask them to give us right and give us piece of paper that we can collect or someone can collect and we can buy from that.
1: Vannak emberek, akik leírhatják, vagy ők gyűjtik, és tőlük vesszük meg.
0: But no. your tongue is spoiled towards the junk food.
1: De hát a nyelvedet tönkretette a szemét.
0: And that junk food is remaining in the body.
1: És az pedig benne marad a testben.
0: Better not to eat 2 days anything.
1: Jobb, hogyha 2 napig semmit nem eszel.
0: But don't eat junk foods.
1: De ne egyél junk foodot.
0: That is about it.
1: Erről
0: so thank you for this good question.
1: Köszönöm ezt a jó kérdést.
0: And we will tell there is one person called beloved master.
1: Aki az attól, aki azt mondja, hogy kedves mester, szeretett mester.
0: So the wheats have more than 40% gluten.
1: A gabonában 40%-kal több glutén van.
0: And this damages our intestine.
1: És ez tönkreteszi a
0: belünket. And cause the diseases.
1: Betegségeket okoz.
0: Hari Om Tat Sat. I spoiled your appetite.
1: Most elrontottam az étvágyatokat.
0: I hope today potato is not cooked.
1: Remélem, manapság nem krumplit főztek.
0: In 1978 or 80, in between these 2 years, yeah?
1: 78-80 között.
0: There was one person developed one machine.
1: Volt egy ember, aki egy gépet kifejlesztett.
0: And he said that when you cut the potatoes,
1: mikor felvágod a krumplit,
0: or other roots,
1: vagy más gyökeret,
0: they are crying.
1: Az sír.
0: And so, this machine,
1: ez a gép,
0: they brought near the potato, and they had some kind of machine, so with giving the resonance, like a crying.
1: Ami rezonanciát ad, mint a sírás.
0: And coming, knife coming closer,
1: közel megy a krumplihoz a kés,
0: is that the vibration.
1: Van egy vibráció.
0: And sound like screaming.
1: Mint egy sikoltás.
0: And when it's cutting, it's unbelievable how much this potato is crying, screaming.
1: És mikor felvágják, hihetetlenül sikoltozik az a krumpli.
0: Next day.
1: Másnap.
0: In Vienna there's a beautiful Nash market.
1: Bécsben a Nash Markton.
0: And no one buys potatoes.
1: Senki nem vett krumplit.
0: It took few months or weeks, sorry. Many, many people didn't want to buy the potatoes.
1: Sokan nem akartak krumplit.
0: The potato company was bankrupt nearly.
1: A krumpli cég meg majdnem.
0: So they made then more advertising about potato chips and this and that and that.
1: Hirdetni kezdték a chipset.
0: The same machine.
1: Ugyanaz a gép.
0: They coming near the plant.
1: Közel megy egy növényhez.
0: You go with the knife.
1: Mész a késsel.
0: Is making screaming.
1: Sír.
0: So it is it maybe because it's a metal.
1: Lehet a fém miatt.
0: So they made a like a knife from the wood.
1: Csináltak fából kést.
0: And came to near.
1: Oda vitték közel.
0: The same sound.
1: Ugyanaz a hang lett.
0: And then one came with the water can.
1: Aztán jött valaki egy
0: öntözőpannával
1: a növényhez.
0: And plant was so happy.
1: Olyan boldog volt a növény.
0: Because you are bringing the water.
1: Mert vizet hozott.
0: So that machine they did not provide to in any shop anymore.
1: Már sehol nem lehet kapni azt a gépet.
0: So everything in the life, our planet is called living planet.
1: A bolygónkat úgy hívjuk élő bolygó.
0: So what to do?
1: Mit tegyünk?
0: So someone who don't want to do all this,
1: aki nem akar,
0: then take the from the Surya Narayan.
1: Aki nem akarja mindezt tenni, akkor a Surya Narayanból.
0: There are many.
1: Sokan vannak.
0: There is one lady, one person.
1: Van egy ember.
0: Nearby our ashram, our Rajasthan.
1: Rajasthanban.
0: Border of the Gujarat and Rajasthan.
1: Gujarat határán.
0: There is a big temple of the Amba, Mother Amba, Devi, Shakti.
1: Amba anyának van ott egy nagy temploma.
0: And when the Shakti, she died.
1: Mikor Shakti meghalt.
0: The story is very long, I will not tell you.
1: Hosszú történet, nem

0: So sit in meditation posture.
1: Ülj meditációs ülőhelyzetben.
0: Be comfortable.
1: Kényelmesen helyezkedj el.
0: If you have problem to sit in meditation posture on the floor, you can sit there on the bench.
1: Ha gondod van azzal, hogy meditációs ülőhelyzetben ülj a talajon, akkor hátul a padra is fölülhetsz.

0: Make yourself comfortable.
1: Kényelmesen helyezkedj el.
0: Adjust yourself in such a comfortable way that during the meditation you will not feel discomfort.
1: Testhelyzetedet olyan kényelmesen állítsd be, hogy a meditáció során ne érezd majd kényelmetlenséget.
0: If you have mantra, then practice. Take your mala in your hand.
1: Ha van mantrád, gyakorold, vedd a máládat a kezedbe.
0: And now close your eyes.
1: És most hunyd be a szemed.
0: Withdraw thyself from the external world.
1: Vonulj vissza a külvilágból.
0: And for the time being, come in this hall. Be aware of your being in this hall.
1: És erre az időre tartózkodj ebben a csarnokban. Légy tudatában jelenlétednek ebben a csarnokban.
0: Feel comfortable. Relax your whole body.
1: Kényelmesen érezd magad. Lazítsd el az egész tested.
0: Relax your elbows.
1: Lazítsd el a könyököd.
0: That your shoulders is relaxed.
1: Hogy a vállad is ellazuljon.
0: When the shoulders will be relaxed, your neck is also very relaxed, and it means also your back muscles are relaxed, and stomach muscles, the whole trunk of the body is relaxed.
1: Ha a vállad ellazult, az azt jelenti, hogy a nyakad is ellazul, a hátad is ellazul, és a hasizmok is ellazulnak, és az egész törzsed lazul.

0: Relax your face muscles.
1: Érezd és lazítsd el az arcizmaidat.
0: Your eyelids gently closed.
1: Szemhéjad lágyan behunyva.

0: Feel the breath, a normal and natural breath flow.
1: Érezd a lélegzeted, normál és természetes lélegzet áramlását.
0: I know that I'm inhaling.
1: Tudom, hogy belélegzem.
0: And I know that I'm exhaling.
1: És tudom, hogy kilélegzem.
0: Relax.
1: Lazíts.
0: Feel your legs.
1: Érezd a lábad.
0: The joints.
1: Az ízületeket.
0: The whole body.
1: Az egész testet.

0: incoming and outgoing energy through the body. With the inhalation, you are recharging the energy, the vitality. While exhaling, your energy goes out and brings all the toxins out.
1: A beáramló és kiáramló energia a testen keresztül, a lélegzet által feltöltöd testedet energiával, kilégzéskor pedig az összes toxikus anyag eltávozik a testből.
0: Feel the expansion and contraction of the body with the breath.
1: Érezd a test kiterjedését és összehúzódását a légzés ütemében.
0: Input and outlet the energy.
1: Az energia beáramlása és kiáramlása.
0: Feel relaxed.
1: Érezd, hogy laza vagy.
0: Feel physically and mentally

0: comfortable.
1: Érezd, hogy fizikailag és mentálisan kényelmesen érzed magad.
0: Just release all the thoughts.
1: Csak engedd el az összes gondolatot.
0: It means the releasing the stress.
1: Azaz, engedd el a stresszt.
0: Relax.
1: Lazít.

0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: Just this thought.
1: Éppen ezt a gondolatot.
0: How important is this thought?
1: Mennyire fontos ez a gondolat?
0: It's time for your meditation.
1: Most a meditációd ideje van.
0: This you can think after.
1: Ezt majd később is átgondolhatod.
0: What do I think?
1: Mit gondolok?
0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: Analyze your thoughts.
1: Elemezd a gondolataidat.
0: And from many thoughts pick up one major thought.
1: És a sok gondolat közül emeld ki a fő gondolatot.

0: What do I think?
1: Mit gondolok?
0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: What is the cause of my thinking?
1: Mi az oka a gondolataimnak?
0: Go in past.
1: Térj vissza a múltba.

0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: Where is the cause?
1: Hol van az ok?
0: In which direction, in which distance from where this thought is coming?
1: Merről, milyen messziről jön ez a gondolat?
0: Which creates a tension in your brain.
1: Amely feszültséget hoz létre az agyadban.
0: Analyze and relax.
1: Elemezd ki és lazíts.
0: Forgive it.
1: Bocsásd meg.
0: Forget it.
1: Felejtsd el.
0: Become free.
1: Légy szabad.
0: Do you have the power?
1: Van
0: Do you have the energy?
1: Van hozzá erőd? Van hozzá energiád?
0: That do you have the willpower?
1: Megvan az akarat erőd?
0: That you can give up this thought.
1: Hogy feladd ezt a gondolatot?
0: Yes, you can.
1: Igen, meg tudod tenni.
0: Relax and go ahead.
1: Lazíts és haladj tovább.
0: All the vrittis, all the thoughts, all the vrittis.
1: Minden vritti, minden gondolat.
0: Just like the waves on the water.
1: Minden vritti, csak annyi, mint hullámok a vízen.
0: It will calm down.
1: Meg fognak nyugodni.
0: Relax. Relax.
1: Lazíts, lazíts.
0: Physically and mentally.
1: Fizikailag és mentálisan.
0: Emotionally. No sorrow.
1: Érzelmileg. Ne legyenek gondok.

0: Don't run again back to that thought which creates in you stress, fear, anxiety,
1: or... Ne szaladj vissza megint ehhez a gondolathoz, amely stresszt, félelmet, idegességet kelt benned.
0: The cause of the thought, the form of the thought,
1: a gondolat oka, a gondolat,
0: the distance of the thought,
1: alakja, a gondolat távolsága.
0: How you can free from this?
1: Hogyan tudsz megszabadulni ettől?
0: Relax.
1: Lazíts.
0: And now bring your awareness at the center of the eyebrows.
1: Most pedig vidd tudatodat a szemöldökök közötti pontba.
0: And innerly look in the far distance.
1: És bensőleg tekints távolra.
0: From the present to the future.
1: A jelenből a jövőbe.
0: What will be now?
1: Mi lesz most?
0: You are in the beautiful, beautiful park or forest.
1: Egy gyönyörű, gyönyörű parkban vagy, vagy erdő.
0: Or a mountain.
1: Vagy hegyen.
0: Or a beach.
1: Vagy vízparton.
0: Or in the ashram.
1: Vagy az ásramban.
0: Yes. Create your imagination's beauty for the future.
1: Igen. Teremtsd meg a jövő szépségét. Képzeld el.
0: There are more beautiful, joyful, and divine for the future waiting for you. Open your inner eyes from the eyebrow center.
1: A jövőben több minden szépség, örömteli, isteni élmény vár rád. Nyisd ki a szemöldökök közti központot.

0: Past is past.
1: A múlt elmúlt.
0: Just be present.
1: Csak légy a jelenben.
0: And your intuition, your beauty, your steps towards the beautiful future.
1: Intuíciód, a szépséged vezet téged a jövő szépsége felé.
0: What did I think?
1: Mit gondoltam?
0: What do I think?
1: Mit gondolok?
0: And what should I think?
1: És mit gondoljak?
0: Past, present and future.
1: Múlt, jelen és jövő.
0: Remain on the presence.
1: Maradj a jelenlétben.
0: Open your eyes in that far distance about the future.
1: Szemeddel a jövő messzi táblatára tekints.
0: You can create. You can realize. You can achieve.
1: Létrehozhatod, megvalósíthatod, elérheted.
0: Yes, you have. You have that future.
1: Igen, megvan neked, megvan az a jövő.

0: Purify your energy.
1: Tisztítsd meg az energiádat.
0: All the malas, the impurity of the past in your body, in your thoughts, in your feelings, in your mind. Clean out.
1: Minden malát, tisztátalanságot a testedben, gondolataidban, érzéseidben.
0: Enter in the purity.
1: Tisztíts meg. Lépj be a tisztaságba.
0: By your each and every heartbeat.
1: Minden szívdobbanásoddal.
0: With your each and every breath.
1: Minden lélegzeteddel.
0: And with each and every thought.
1: És minden egyes gondolatoddal.
0: Is connected, directed towards purity.
1: A tisztasághoz kapcsolódsz.
0: Divinity.
1: Az isteniséghez.
0: Spirituality.
1: A lelkiséghez.
0: And realization.
1: És a megvalósításhoz.
0: Get out of the darkness of the past.
1: Kerülj ki a múlt sötétségéből.
0: And wake up in the dawn of the future.
1: És ébredj fel a jövő hajnalán.
0: Go ahead with your mantra.
1: Haladj előre a mantráddal.
0: Light. Harmony.
1: Fény.
0: Energy.
1: Harmónia.
0: Clarity.
1: Energia. Tisztaság.
0: Confidence.
1: Bizalom.
0: The joy.
1: Az öröm.

0: In your inner space,
1: belső teredben,
0: imagine beautiful the dawn rising.
1: Képzelj el egy gyönyörű szép,
0: or a beautiful flame.
1: Hajnali napfelkeltét, vagy egy csodálatosan szép lángot.
0: Remain on this beautiful light.
1: Maradj emellett a szép fény mellett.
0: Light of the candle or dipak or the dawn.
1: A gyertya vagy a dipak, vagy a hajnal fénye mellett.
0: Relax all the tensions.
1: Lazíts el minden feszültséget.
0: Relax your jaw.
1: Lazítsd el az állkapcsodat.
0: Relax your temples near your ears.
1: Lazítsd el a halántékodat a fül mellett.
0: Try to relax your whole brain center.
1: Próbáld meg ellazítani összes agyközpontodat.
0: Relax.
1: Lazít.

0: happiness,
1: boldogság,
0: divine feelings,
1: isteni érzések,
0: confidence,
1: bizalom.
0: Feel the shelter of our all the past masters.
1: Érezd a mi minden múltbéli mesterünk védelmét, menedékét.
0: Feel under the shelter of Mahaprabhuji, Devpuriji and Guruji.
1: Mahaprabhuji, Devpuriji és Guruji védelmét.
0: That is a final place for us.
1: Ez a végső hely számunkra.
0: To the Brahmaloka.
1: A Brahmaloka.
0: Relax.
1: Lazíts.

0: And now feel your breath again.
1: Most érezd újra a légzésed.
0: Feel the whole body.
1: Érezd az egész testet.
0: Full of the energy.
1: Megtelve energiával.
0: Feel the expansion and contraction of the trunk of the body.
1: Érezd a törzsed kiterjedését és összehúzódását.
0: Be aware of your being here.
1: Légy tudatában itt létednek.

0: And deep inhale and exhale.
1: És mély belégzés és kilégzés.
0: And we will chant Om three times.
1: És az Ómot fogjuk háromszor zengetni.
0: Deep inhale.
1: Mély belégzés.

0: Move your hands, fold your palms.
1: Mozdítsd meg a kezed.
0: Rub your palms.
1: Tedd össze a tenyered, dörzsöld össze a tenyered.
0: Place the hands on the face.
1: Tedd a tenyered, kezed az
0: Gently
1: arcodat.
0: Massage your eyelids.
1: Finoman, lágyan masszírozd meg a
0: szemed. Open your eyes.
1: Nyisd ki a szemed.
0: And bend forward.
1: És hajolj előre.
0: Stretch your back and fold.
1: Nyújtsd ki a hátad.
0: Touch your head on the ground.
1: A fejed hajtsd a talajra.
0: Feel the circulation.
1: Érezd a keringést.
0: Towards the face muscles.
1: Az arcizmok irányába.
0: The brain.
1: Az agy irányába.
0: Feel relaxing again.
1: Érezd, hogy ellazulsz.
0: Bring your hands on the back.
1: Kezedet vidd hátra, a hátadra.
0: And keep your head on the ground.
1: A fejedet tartsd a talajon.

0: Again, release your hands. Put your hands near the head on the ground and slowly with the help of the hands get up.
1: Újra engedd el a kezedet, vidd vissza a tenyeredet a talajra a fej mellé, és lassan a kezedre támaszkodva emelkedj föl.
0: Hari Om. The vrittis which we have in our memory,
1: a vrittik, amik jelen vannak az emlékeinkben,
0: the thoughts,
1: a gondolatok,
0: which is circling in the whole our three bodies,
1: amelyek keringenek egész mindhárom testünkben,
0: physical body, mental body and subtle body,
1: a fizikai testben, a mentális és a finom testben,
0: and these fixed ideas, the fixed thoughts,
1: és ezek a fixa ideák,
0: which is dwelling in these three bodies,
1: ezek lakoznak ott a három testben.
0: It's like a virus.
1: Olyan ez, mint a vírus.
0: And this only can be taken out through the meditation and mantra.
1: És ez csak meditációval és mantrával lehet eltávolítani.
0: It's not difficult to get out. Sometimes it's a fixed ideas.
1: Néha nem nehéz kijutni abból. Ezek fix ideák.
0: That we are searching somewhere outside.
1: Amelyre valahol kívül keressük a megoldást.
0: And we are fixed, we said, yes, this is that.
1: És azt mondjuk, hogy igen, ez az. Erre rögzülünk.
0: But when the reality will come,
1: de amikor a valóság megérkezik,
0: then we will know that we were searching on the wrong place.
1: Akkor tudni fogjuk, hogy rossz helyen kerestük.
0: Therefore, meditation,
1: ezért a meditáció,
0: but we have to analyze all each and every our feelings or the thoughts.
1: De ki kell elemeznünk minden egyes érzésünket vagy gondolatunkat.
0: From where the thoughts began.
1: Honnan kezdődött a gondolat?
0: Very in beginning.
1: A legesleg elején.
0: Where was the cause of this?
1: Hol volt az oka mindennek?
0: You meet someone,
1: találkozol valakivel,
0: somewhere,
1: találkoztál valahol,
0: and you are happy and you like it.
1: Boldog vagy és örülsz ennek.
0: But you should know that on that point there began both.
1: De tudnod kell, hogy akkor abban a pillanatban mind a kettő elindult.
0: That both are the Uthan and Patan.
1: Uthan és Patan egyaránt.
0: You see the Uthan.
1: De az Uthant látod.
0: But Patan is hidden.
1: De a Patan ott van rejtve.
0: When it is not in your destiny.
1: Ha nincsen benne a sorsodban.
0: And it is not meant for you.
1: És nem neked van.
0: That time it happens that Patan which was underground in the unconscious level.
1: Nem neked van számva, akkor előfordulhat, hogy a Patan, ami rejtve volt, ami a tudatalatti szintjén volt.
0: But we were not aware.
1: És nem voltunk ennek tudatában.
0: Now that Patan is coming up.
1: Most azonban ez a Patan,
0: and that Uthan is sinking in the water down.
1: Ez a Patan föltör, előretör, és az Uthan pedig elkezd süllyedni a vízbe.
0: So these are the waves of those vrittis.
1: Ezek a hullámok, azoknak a vrittiknek a hullámai.
0: Which was not meant for you.
1: Amelyek nem a te számodra.
0: But you did, and that is the cause of suffering.
1: De te megtetted, és ez az oka a szenvedésnek.
0: That create the stress.
1: Ez hozza létre a stresszt.
0: That creates the heart disease.
1: Ez hozza létre a szívbetegséget.
0: That creates the stomach problems.
1: Ez hozza létre a gyomor problémákat.
0: That creates the our livers, all organs in the body.
1: A májnak és a test minden szervének ez okozza a betegségét.
0: Our glands.
1: A mirigyeknek.
0: And those who have lots of emotional problem which is swallowing down.
1: És akiben sok érzelmi probléma van, amelyet lenyel.
0: Then we are overloading our thyroid gland.
1: Annak túl van terhelve a pajzsmirigye.
0: And then we have the thyroid problem.
1: És akkor megvan a pajzsmirigy probléma.
0: Must not be only this case. There can be some other case too.
1: Nem biztos, hogy csak ez az eset van. Lehet más eset is.
0: But mostly is that unspoken to thyself to clear up. No one can clear up when you speak to somebody.
1: De többnyire ez a kimondatlan, ami a magad számára kimondatlan, mert nem tudja más megtisztítani, ha másnak mondod el.
0: So it is within us.
1: Ez and bennünk van.
0: And only we can solve the problem.
1: És csak mi magunk.
0: We can bring the clarity. And so that's very important. The meditation. And it's very important to realize in that deep level of meditation.
1: Nagyon fontos megvalósítani ezt a meditáció mély szintjén.
0: And yes, you can solve.
1: És igen, meg tudod oldani.
0: Or you can achieve.
1: Vagy el tudod érni.
0: Nothing is impossible.
1: Semmi sem lehetetlen.
0: Everything is possible.
1: Minden lehetséges.
0: Therefore, it is said.
1: Ezért azt mondják.
0: Take time.
1: Szánd rá az időt.
0: And Guru Kripa.
1: És a Guru Kripa.
0: It will bring us to that light, that Brahmaloka, that Bindu.
1: Elvisz minket ahhoz a fényhez, a Brahmalókához. Sikerülni fog.
0: So it is said,
1: tehát,
0: clear up the problems.
1: Azt mondják, hogy tisztítsd meg a problémákat.
0: Remove my chinta. Chinta means worries.
1: Távolítsd el a csintákat bennem. Csinta a gondok, problémák.

0: quickly.
1: De az a tűz a testünket gyorsan elégeti.
0: But another fire is called chinta.
1: De ez a másik tűz a chinta.
0: And this chinta is burning you slowly, slowly, slowly to the end.
1: De ez a chinta lassan, lassan, lassan éget el téged a végéig.
0: So that kind of chinta.
1: Tehát ez a chinta.
0: That worries.
1: Ez az aggódás.
0: Is killing us slowly.
1: Lassan, lassan gyilkol meg bennünket.
0: Therefore it is hid.
1: Ezért azt mondják.
0: Good.

0: Gurudev.
1: Az van-e bhajanban, hogy Gurudev?
0: I am under your shelter.
1: A te menedékedben vagyok.
0: Remove my worries.
1: Távolítsd el az aggodalmaimat.
0: Karke daya, o merciful. Please be merciful to me.
1: Karke daya, ó könyörületes, légy kegyes hozzám.
0: Beda tum paar laga dena. Please bring my boat from this ocean to the mainland.
1: Kérlek, vezesd a hajómat az óceánból a partra.
0: When the little child is scared.
1: Amikor a kisgyerek megijed.
0: And very restless.
1: És nagyon nyugtalan.
0: Then it comes to the lap of parents.
1: És a szülők ölébe kerül.
0: And child worries gone.
1: A gyermek aggodalma eltűnik.
0: So the child surrenders itself in the lap of the parents.
1: A gyermek átadja magát a szülők ölében.
0: Similarly, we surrender our worries at the shelter of Gurudev's holy feet.
1: Így mi is átadjuk magunkat, aggodalmainkat Gurudeva menedékében.
0: And that shelter we can have through meditation.
1: Hogy távolítsa el. És ez a menedék a meditációban
0: through mantras,
1: számunkra a mantrák
0: through
1: által,
0: prayers,
1: az imák által.
0: Must not be that you are all the time sitting beside.
1: Nem kell, hogy mindig ott ülj mellette.
0: It is everywhere.
1: Mindenütt ott van.
0: Everywhere.
1: Mindenütt.
0: Just tell, where is he not?
1: Mondd meg, hol nincs ott?
0: He is everywhere.
1: Ő mindenütt ott van.
0: So appears to you immediately, it appears to us immediately, in our heart, and in our thoughts, in our feelings, and our visions, when we meditate like this we were meditating today.
1: Azonnal megjelenik a szívünkben, azonnal megjelenik a gondolatainkban, hogyha így meditálunk, ahogy ma meditáltunk.
0: So, wish you all the best.
1: Tehát a legjobbakat kívánom nektek.
0: And good evening, Father.
1: És további jó estét.
0: Bless you in the name of our lineage.
1: Megáldalak benneteket mesterláncunk nevében.
0: Om Shanti. Hari Om.

0: Ready? Hari Om to everybody.
1: Hari Om mindenkinek.
0: Blessings to all.
1: Áldás mindannyiótoknak.
0: From our Siddhapitha, Alakpuriji Siddhapitha.
1: Az Alakpuriji Siddhapithától.
0: Welcome all of you.
1: Szeretettel köszöntelek titeket.
0: Here in this hall and elsewhere in the world.
1: Itt a teremben és máshol a világon.
0: You were all blessed day before yesterday, or it was yesterday, day before yesterday, that we all were traveling through the Himalaya from the Badrinath till the Swargarohini.
1: Tegnap előtt abban az áldásban részesültünk, hogy elutaztunk Badrináttól a Swargarohiniig.
0: How was it?
1: Milyen volt?
0: In vision, visually we were there.
1: Vizuálisan a
0: látomásban. Not individually.
1: Nem egyénileg.
0: And we remember that those have hard work and the stones and the Bhim Shila where Bhima put the bridge. We were talking that our Sadhvi Shanti was walking once there for 10 days, he was 15 days. So must have been beautiful, no Shanti?
1: Emlékeztünk.
0: It was.
1: Emlékeztek a sziklákra, fagyra, a Bhim Shilára, ahol Bhima hidat épített, és Sadhvi Shanti ott volt egyszer 10-15 napig, és ez csodálatos volt.
0: The Satopat lake, beautiful. So can you imagine, in that lake Shanti was also bathing.
1: A Satopat is nagyon szép volt, és Shanti is megfürdött abban a tóban.
0: So how many karmas left there, we don't know.
1: Hogy mennyi karma maradt ott, azt nem tudjuk.
0: But I think Swargarohini still she couldn't come, no?
1: De a Swargarohiniig nem jutott el.
0: Otherwise she would not have come back.
1: Különben nem jött volna vissza.
0: But then lifting up.
1: Hanem onnét felemelkedik.
0: So it was wonderful.
1: Csodálatos volt.
0: We must have a helicopter company.
1: Kell egy helikopter társaság.
0: That we can at least go and have a darshan.
1: Hogy legalább oda mehessünk és darshanban részesüljünk.

0: I flew once.
1: Egyszer elrepültem ott.
0: So it was nice, thank you.
1: Szép volt.
0: The last week program is now completing.
1: Az első heti programnak most beteljesedik.
0: And new is beginning.
1: Az új pedig kezdődik.
0: You are all blessed one.
1: Mindannyian áldottak vagytok.
0: That you had opportunity to be here and to know more and more.
1: Megvolt a lehetőségetek, hogy itt lehettetek, és egyre többet és többet megtudtatok.
0: And now beginning one week more, there will be more and more.
1: És még egy hét kezdődik, és ezen is még több és több lesz.
0: So don't think that with one lecture what Swamiji spoke is enough.
1: Ne gondold, hogy egy előadás, amit Swamiji tartott, az elég.
0: One week lectures, that's more than enough.
1: Egy heti előadás, az több, mint elég.
0: Next week we need not to come.
1: A következő hétre már nem kell eljönnünk.
0: Because whatever is to be spoken, he spoke it.
1: Mert amit el kellett mondani, már elmondta.
0: So I would like to give clearance.
1: Hogy szeretném tisztázni.
0: In Jaipur Ashram, Guruji was there.
1: A Jaipuri Ashramban ott volt Guruji.
0: This is about in 1967.
1: 1967-ben.
0: So one man came and he was making some poems and writing something.
1: Jött egy ember, aki költő volt.
0: But he had difficulties.
1: De nehézségei támadtak.
0: So he came to Guruji because Guruji was very great singer, poet, writer, etc.
1: Elment Gurujihoz, mivel Guruji nagyszerű énekes volt, költő és író.
0: So that man said, Guruji, all great saints, they have already spoken.
1: És azt mondta Guruji, a nagy szentek már mind elmondták.
0: Bhajans from Surdas, Kabir Das, Ram Das, Mahaprabhuji, Devpuriji, you, etc. He mentioned many, many names.
1: Surdas, Kabir Das, Mahaprabhuji, Devpuriji, és te is sok más nevet említett.
0: Now what should we do?
1: Most már mit csináljak?
0: They took all the cream.
1: Kivették az összes tejszínt.
0: And what left after the cream we call buttermilk.
1: És mi maradt?
0: Means our butter is taken out and chas remains.
1: A vajat kiszedték és a savú maradt.
0: Guruji said yes. It is like that.
1: Guruji azt mondta, igen, így van.
0: But Guruji said but.
1: De Guruji azt mondta de.
0: Then he began to listen.
1: És akkor elkezdett hallgatni.
0: I was young than today, a little bit.
1: Fiatalabb voltam egy kicsit, mint most.
0: So I had no ideas about so many bhajans.
1: Nem ismertem ennyi bhajant.
0: My interest was only Guruji seva.
1: Az egyetlen érdeklődésem Guruji szévája volt.
0: So I was lucky enough that I had 10-15 minutes to sit down near him.
1: És szerencsésnek éreztem magam, ha volt 10-15 percem, hogy leüljek mellé.
0: Guruji had three things. First, work.
1: Guruji-nak három dolga volt, az első a munka.
0: Second, read something.
1: Második, olvasni valamit.
0: And if you are not doing this, then sit down and make mala mantra.
1: És ha ezt a kettőt nem csinálod, akkor ülj le és ismételd a mantrád.
0: No gossiping.
1: Ne pletykálj.
0: Guruji said, keep them busy.
1: Guruji azt
0: when
1: mondta,
0: your disciples are your, they are not busy, then comes different thoughts.
1: Guruji azt mondta, foglald le a tanítványaidat, hogyha nincsenek elfoglalva, akkor különböző gondolatai kívülnek.
0: But that day I was lucky, I could sit without anything.
1: De aznap szerencsés voltam, és oda ülhettem.
0: So Guruji said, in Hindi, nice poem.
1: Guruji azt mondta hindiul, egy szép verset.
0: Makkhan khaya to kya hua? Dhenu hamare paas. Chara dalo prem ka. Duo din aur raat. You understand from my so many lectures, no?
1: Értitek a sok előadásomból.
0: So Guruji said, if they have eaten butter or the cream,
1: lehet, hogy megették a vajat és a tejszínt.
0: What is that?
1: De ez mi?
0: Is that all?
1: Ez nem minden.
0: Dhenu hamare paas, still the cow is with us.
1: A tehén még velünk
0: they
1: van.
0: Ate the butter, not the cow.
1: A vajat ették meg, nem a tehenet.
0: Chara dalo prem ka, feed with the love.
1: Etest szeretettel. The cow.
0: Duo din aur raat, milk day and night.
1: És akkor éjjel-nappal fejheted.
0: So, Saraswati Vidya, the knowledge, has no end. Never say is enough.
1: Tehát Saraswati-nak a tudásnak nincs vége.
0: Now I will search somewhere else.
1: Most valahol máshol keresem.
0: Saraswati Vidya is endless.
1: A Saraswati Vidya végtelen.
0: Therefore, knowledge you cannot measure with the centimeters or kilograms.
1: A tudást nem mérheted se centiméterrel, se kilóval.
0: That is endless.
1: Végtelen.
0: So makkhan khaya to kya, they eat this much butter or no problem.
1: Megették a vajat, nem baj.
0: Dhenu hamare paas, that cow is still with us, our buddhi.
1: A tehén, a buddhink még velünk van.
0: Our buddhi, our intellect, the knowledge.
1: Az intellektusunk, a tudásunk.
0: Chara dalo prem ka, feed this with the devotion, with the love.
1: Ezt szeretettel és odaadással etesd.
0: And you can milk this day and night.
1: És akkor éjjel-nappal tejet ad.
0: Whenever you want, you can write
1: amikor
0: bhajans,
1: akarod,
0: books. Therefore, everything is there.
1: Amikor akarod, írhatsz bhajanokat, könyveket,
0: I wouldn't have imagined.
1: Nem képzeltem.
0: When I was writing or talking about chakras,
1: hogy amikor a csakrákról beszéltem,
0: which you have beautiful book, Hidden Powers in Humans.
1: Amiről megvan a nagyszerű könyvetek, az emberben rejlő erők.
0: Now, 8 days continuously, twice a day, we had one hour lecture or more on Manipur.
1: És most 8 napja, naponta kétszer van egy-egy órás előadás a Manipurról.
0: And you think now we learned enough.
1: És azt gondolod, hogy most már eleget tudunk.
0: The Manipuri just now I open the chapter.
1: De még csak most kezdtem el a Manipur
0: fejezetet. It took me 8 days to give the glimpse of the Manipur chakra.
1: 8 napba tellett, hogy csak egy kis bepillantást adjak.
0: So the things will come still more and more.
1: Úgyhogy még egyre több és több dolog jön.
0: Manipur chakra is the center of our life, foundation of our life.
1: A Manipur chakra az életünk központja és alapja.
0: The beginning of our life.
1: Az életünk kezdete.
0: The existence of our life.
1: Az életünk létezése.
0: And is immense of abilities, the energy is there.
1: Rengeteg képesség és energia van ott.
0: That's why we call Manipur.
1: Ezért hívjuk Manipurnak.
0: Money is a jewel.
1: Money az ékszer.
0: The jewels of the wisdom.
1: A bölcsesség ékkövei.
0: The jewels of the energy.
1: Az energia ékkövei.
0: Jewels of that richness.
1: A gazdagság ékkövei.
0: Material richness is temporary.
1: Az anyagi gazdagság időleges.
0: But that spiritual and form of the energy is endless.
1: De a spiritualitás az energia formájában végtelen.
0: So money is that jewel.
1: Money ez az ékkő.
0: And poor is the city.
1: Poor pedig a város.
0: Or the mines.
1: Vagy a bánya.
0: Where there are only the diamonds.
1: Ahol csak gyémántok vannak.
0: Or that endless ocean.
1: Vagy a végtelen óceán.
0: On the bottom, all the jewels are there.
1: aminek az alján ott vannak az égkövek.
0: The pearls,
1: a gyöngyök.
0: The pearls of nectar.
1: A nektár gyöngyei.

0: those are lying in our within our body.
1: Ezek mind a mi testünkben vannak.
0: Tija sadhan sat sampatti kahiye jinse hove anand apara. From Rajyoga, the third point,
1: Rajyoga harmadik pontja,
0: that the third sadhana practice is that
1: a harmadik sadhana, a harmadik gyakorlat,
0: if you do that, that's called sat sampatti. Sampatti is the treasure.
1: Sampatti a kincs.
0: Wealth.
1: Vagyon.
0: Richness.
1: Gazdagság.
0: Happiness.
1: Boldogság.
0: Health.
1: Egészség.
0: Etc.
1: És így tovább.
0: So there are six kind of jewels lying there.
1: Hat ékszer van ott, hat ékkő.
0: Samdam sradha. Aur titiksha kar uparati samadhana vichara. These are the six treasures within ourselves.
1: Ez a hat kincs bennünk.
0: But if you think in the Western world, then you call money the money.
1: De ha nyugati világban gondolkozol, akkor a money a pénz.
0: And without money it is a poor.
1: És pénz nélkül szegény vagy.
0: So you have known that you did not discover that the treasure within thyself, that's why you are poor.
1: És akkor tudod, hogy nem fedezted föl magadon a kincset, ezért vagy szegény.
0: So, let's come to the Manipur.
1: Hogy menjünk a Manipurhoz.
0: So then, it's only who have the money, they are the poor.
1: És akkor csak akinek pénze van, az a szegény.
0: Those who have no money, they are the rich.
1: Akinek nincs pénze, az gazdag.
0: Who is the happy and rich is content.
1: Aki boldog és gazdag, az elégedett.
0: Who is unhappy and poor always asks more and more and more.
1: Az boldogtalan és szegény, aki mindig többet és többet akar.
0: The desires has no end and desires makes us poor.
1: A vágyaknak nincs végük és a vágyak tesznek szegényi.
0: Therefore, when we speak about Ananta, the endless universe,
1: ezért beszélhetünk az Anantáról, a végtelen univerzumról.
0: Shunyakash, that akash is void.
1: Ez az akash üres.
0: There's nothing.
1: Nincs ott semmi.
0: Nothingness.
1: Semmi.
0: No stars, no planets, no sun, no moon.
1: Nincsenek csillagok, bolygók, se nap, se hold.
0: That is called the akasha, endless.
1: Ezt hívják akásának, végtelennek.
0: And we are that one.
1: Mi vagyunk azok.
0: Our oneself is that one.
1: A mi önvalónk az.
0: So that's why when we come to the Brahmaloka,
1: amikor eljutunk a Brahmalokába,
0: then we are happy.
1: Boldogok vagyunk.
0: Because there is only one.
1: Mert csak egy dolog van.
0: And that's you.
1: Az te vagy.
0: So you need not to say I'm lonely.
1: És akkor nem mondhatod, hogy egyedül vagy.
0: To whom do you blame that you are lonely?
1: Kit hibáztatod, hogy egyedül vagy?
0: All in you and you are in all in one.
1: Te mindenben vagy és minden benned van, egy mindenben és minden.
0: And that is not in this form like body.
1: De ez nem a testek alakjában van.
0: This is the cosmic consciousness.
1: Ez a kozmikus tudat.
0: One is Gagan drasya, equal like a sky.
1: Egység, egyenlő, mint az ég.
0: And from there, ekoham bahusyami, I am one and multiply. And the cause of this, it happens that awoken the sound, nad rupa para brahma.
1: És onnantól kezdve én egy vagyok, és megsokszorozom magam, és így ébredt a hang.
0: That nada, that resonance. And we are that waves of that resonance.
1: Ez a hang egy rezgés, és mi ennek a rezgésnek a hullámai vagyunk.
0: We are the tarang of that resonance, when a peaceful one, beautiful plant you throw one little stone in the middle and you see waves like a disc.
1: Mint amikor egy nyugodt tóba bedobsz egy követ, és látod a hullámokat, mint egy lemezt.
0: One small stone creates so many waves, that's called taranga.
1: Egy kicsi kavics annyi hullámot generál, ez a taranga.
0: In this small, there are hundreds and hundreds of the waves.
1: Egy kis kavics és több száz hullám.
0: That was the ideas to make a disc compact. Disc, no?
1: CD. Ez volt a CD lemez mögött az ötlet.
0: Because you put something compact inside.
1: Mert valami kompakt dolgot laktál be.
0: Similarly, the nada, Omkar Bindu Sayuktam Nityadhyanti Yogina Kamdam Mokshdam Chiv Omkaraya Namo Namaha, the glory of that Om, that sound.
1: És hasonló az Omnak, a hangnak a dicsősége.
0: So we are that taranga, we are that waves of the ocean.
1: Mi vagyunk az a taranga, az óceán hulláma.
0: Waves comes to the beach and again merges into it.
1: A hullámok kimennek a partra, és aztán újra beleolvadnak.
0: Ocean is breathing.
1: Az óceán lélegzik.
0: Ocean is life, living.
1: Az óceán él.
0: And within that living endless creatures.
1: És azon belül pedig végtelen sok teremtmény.
0: And you imagine how the gentle ocean water watches your body.
1: És elképzeled, ahogy a gyengéd óceán víz mossa a testet.
0: When these waves are flowing over your body.
1: Ahogy átfolynak a testeden.
0: That water element is on this earth.
1: Ez a vízelem itt van a földön.
0: All the creatures are originated from one light of that one God.
1: Minden teremtmény annak az egy Istennek a fényéből származik.
0: So you have reached the beach.
1: Eléred a partot.
0: And now you will go back.
1: És aztán visszamész.
0: To become one with that endless one.
1: Hogy egyével a végtelennel.
0: But someone comes and takes one bucket water away.
1: De valaki jön és elvisz egy vödör vizet.
0: Other one comes and takes one tanker full away.
1: És van, aki egy teljes tartálynyit elvisz.
0: The heat comes, the para rises up.
1: Jön a meleg és felszáll a pára.
0: And so we are becoming individual. Every drop of the rain becomes individual, but again unites together to unite a creek into the river and the ocean, and that is the process of the life on this earth.
1: És így leszünk egyéniek, minden csepp egyéni, minden esőcsepp, de aztán egyé válnak patakként, és befolynak a folyóba, az óceánba. Ez a földön az élet.
0: So our navel is not our navel.
1: A köldökünk nem a köldök.
0: That is the navel of the universe.
1: Hanem az univerzum köldöke.
0: That is the center of the universe.
1: Az univerzum központja.
0: Because you come from there.
1: Mert onnét jött.
0: So when we see our past lives,
1: amikor a múlt életeinket látjuk.
0: Go back, go back, go back. You come to that navel.
1: Menj vissza, vissza, vissza, és eljutsz.
0: Nabhi Kamal. That is a Nabhi Kamal.
1: Ez a Nabhi Kamal.
0: Beautiful.
1: Csodálatos.
0: So Manipur Chakra, still we just open the chapter. Next week you will see, wow, my God.
1: Még csak most nyitottuk ki a Manipur Chakra fejezetét, a következő héten majd.
0: Swamiji, why I didn't know that before?
1: Swamiji, ezt miért nem tudtam eddig?
0: But slowly, slowly.
1: De lassan, lassan.
0: Slowly, slowly. You have beautiful dish in front of you. And you are very hungry.
1: Van egy finom étel előtted, és nagyon éhes vagy.
0: You cannot eat all at once.
1: Nem tudsz mindent egyszerre megenni.
0: Bite by bite, slowly.
1: Csak falatonként, lassan, lassan.
0: It will go. So we have the space, limited space.
1: Véges a terünk.
0: And so it will come again. Manipur Chakra.
1: Hogy újra a Manipur Chakra jön.
0: The strength of the Manipur Chakra is the Vajranadi.
1: A Manipur Chakra ereje a Vajranadi.
0: And the Vajranadi is the mighty, mighty power.
1: A Vajranadi egy hatalmas erő.
0: And other these three channels,
1: a többi három csatorna,
0: Lida, Pingala and Sushumna, the left sympathetic and parasympathetic,
1: a bal a szimpatikus, a jobb a paraszimpatikus,
0: and the consciousness, the central nerve,
1: és a tudatosság, a központi idegrendszer.
0: These are supplying, controlling, balancing the pranas.
1: Ők látják, kontrollálják és kiegyensúlyozzák a pranát.
0: Subtle energy in our body.
1: A finom energiákat a testünkben.
0: Five pranas and five sub-pranas.
1: Öt prana és öt alprana.
0: Without this prana, we can't move even our eyelid.
1: Ezek nélkül a pránák nélkül még a szempillákat se tudjuk megmozdítani.
0: Without prana, we can't move our lips.
1: Ajkainkat sem tudjuk megmozdítani.
0: It is that prana and apan both supports our diaphragm to expand and contract.
1: Ez a prana és az apana, ami ellátja a rekeszizmunkat, hogy a tüdőn kitáguljon és összehúzódjon.
0: It is that prana and apana which helps our heart muscles to work, expand and contract.
1: Ez a prana és apana az, ami segíti a szívizmainkat, hogy működjenek.
0: Either in pran shakti or apan shakti, avrodha comes. Avrodha means obstacle.
1: A prana és az apana shaktiban is vannak akadályok.
0: Avrodha means blockage.
1: Avrodha az akadály, a gát.
0: Avrodha means disbalance.
1: Kiegyensúlyozatlanság.
0: So either in prana or apana,
1: vagy a pránában, vagy az apánában,
0: there is a disbalance. So one of prana is not supplying enough strength, and that is heart attack.
1: Az egyik prána nem ad elég erőt, és akkor van szívroham.
0: Similarly, these five pranas and upapranas are divided. They are specially responsible for heart, for eyes, for eyelids and for the brain, etc.
1: És ugye az pránának és upapránának megvan az a része, ami felelős a szívért, a szemért, az agyért és így tovább.
0: Don't think only about prana.
1: Ne csak a pránára gondolj.
0: Prana is that incoming energy, incoming force.
1: A prána a bejövő erő.
0: And but when we take oxygen, all kind of pure energy, and then we exhale the toxins.
1: Amikor oxigént veszünk magunkhoz, akkor a tiszta energiát veszünk magunkhoz, de kilélegezzük a mérgeket.
0: But how are you exhaling?
1: De hogyan lélegzel ki?
0: That exhaling is apan shakti, apan prana.
1: A kilégzés az apana shakti, apana prana.
0: Between there is a ventil.
1: A kettő között van egy szelep.
0: And this ventil have a great duty.
1: És ennek a szelepnek nagy feladata van.
0: To block incoming breath or outgoing breath.
1: Hogy megállítsa a kijövő vagy a bemenő légzést.
0: And when the apana and prana does not coordinate,
1: és amikor a prana és az apana nincs összehangolva,
0: then you can't breathe anymore.
1: Akkor nem tudsz lélegezni többé.
0: Also, similar things can happen that you cannot pass urine.
1: Vagy ugyanez van, hogyha nem tudsz vizelni.
0: So this is, you are a doctor here, many, so you know better than me.
1: Sok orvos van itt, jobban tudjátok, mint én.
0: I'm not a doctor.
1: Én nem vagyok orvos.
0: But I am the cosmic surgeon, Holy Guruji said.
1: Hanem a kozmikus sebész, Holy Guruji.
0: So I am working on the cosmic level.
1: A kozmikus szinten dolgozom.
0: And therefore, this is the subject of the cosmic, not this earthly.
1: Ez egy kozmikus téma, nem a földi.
0: So that energy of the Manipur.
1: Manipur energiája.
0: When you came first time to the mother's body,
1: amikor először az anya testébe lépsz,
0: you came as a seed of the water.
1: Akkor mint egy vízmagja jöttél.
0: And that was the navel.
1: És ez volt a köldök.
0: It began entire creation, this physical creation from that point.
1: Az egész fizikai teremtés ebből a pontból indul.
0: That seed expand.
1: ez a mag kiterjed.
0: Embrace the mother's body.
1: Átöleli az anyatestet.
0: Like the seed grows, there are two parts when seed is growing.
1: Amikor a mag nő, akkor két része van.
0: One becomes a root.
1: Az egyikből gyökér lesz.
0: And one becomes the branches, the trunk.
1: A másikból pedig a törzs és az ágak.
0: So roots searches the energy from mother's body.
1: A gyökerek keresik az energiát az anyatestében.
0: And the outer part searches the prana's cosmic energy.
1: A külső rész pedig a kozmikus energiát, prana.
0: The seed have to die to live, to exist, to multiply.
1: A magnak meg kell halnia, hogy éljen, létezzen, szaporodjon.
0: So it is in Bible also said, someone told me that it is said you have to die to live.
1: A Bibliában is azt mondják, hogy meg kell halnod, hogy élj.
0: So the seed have to die to live as a tree and give more seeds.
1: A magnak meg kell halnia, hogy éljen, mint fa, és még több magot hozzon.
0: And so our navel, one part expands and embraces mother's body to get the nutrients.
1: A köldökből a magnak az egyik része kiterjed és átleli az anyatestét, hogy onnit szerezzen tápanyagot.
0: Other part is connecting to the Sushumna Nadi.
1: A másik rész pedig a Sushumna Nadival áll kapcsolatban.
0: So first is developing intestine, spine and the brain center.
1: Tehát először az emésztőrendszer, a gerinc és az agyközpontok fejlődnek.
0: So navel, it goes from the navel.
1: A köldökből indul.
0: So that is what in mythological picture that Brahma is residing on the lotus which comes out of Vishnu's navel.
1: Ez az a mitológiai kép, hogy Brahma azon a lótuszon ül, ami Vishnu köldökéből hajtott ki.
0: Vishnu lives in milky ocean, an ocean of the nectar.
1: Vishnu a tejóceánon, a nektár óceánján él.
0: And that is the water.
1: Ez a víz.
0: So that fire, that is a fire energy, and that cannot exist without water.
1: És ott a tűzenergia, ami nem létezhet víz nélkül.
0: So it is not that Brahma was created from the navel of the Vishnu.
1: Nem arról van szó, hogy Brahma Vishnu köldökéből keletkezett.
0: But that lotus came out of the Vishnu.
1: Hanem a lótusz jött ki Vishnuból.
0: And Shiva gave the place to the Brahma on that lotus.
1: És Shiva adott helyet Brahmának ezen a lótuszon.
0: Now here, Shiva is the consciousness.
1: És itt Shiva a tudat.
0: Brahma is the intellect.
1: Brahma az intellektus.
0: Which is on our head.
1: Ami a fejünkben van.
0: And this lotus is coming from the navel, which is a Vishnu.
1: A lótusz pedig a köldökünkből jön, ami Vishnu.
0: And that's why the Vishnu is also not known as Nabhi.
1: Ezért Vishnut is Nabhinak hívják.
0: So these are drawn as symbols, mythological symbols.
1: Tehát ezek mitológiai szimbólumok.
0: Otherwise this science will disappear.
1: Különben ez a tudomány eltűnne.
0: So we have to take the essence of it.
1: Ki kell vennünk a lényegét.
0: Not on that, different things.
1: Nem a más dolgokat.
0: So let's proceed further with the Manipur chakra in this week.
1: Úgyhogy ezen a héten folytatjuk a Manipur chakrát.
0: And Vajranadi.
1: A Vajranadi.
0: The Vajranadi is the roots.
1: Vajranadi a gyökerek.
0: And Ida Pingala Sushumna is now creating these three, Brahma, Vishnu and Shiva.
1: Az Ida Pingala és a Sushumna teremti meg a Brahmát, Vishnut és
0: Shiva. So Shiva consciousness is that our knowledge, the Buddhi, that is a Brahma.
1: A Shiva tudat, ami tudásunk, intellektusunk.
0: So, tomorrow, an evening, nobody asked me to speak, I just came, sit and begin to speak.
1: Úgyhogy majd este és holnap folytatjuk, senki nem kért, hogy beszéljek, csak bejöttem és elkezdtem.
0: Therefore, we have to come to different.
1: Úgyhogy más dolgok kellene.
0: So, those who are leaving today,
1: akik elmennek ma.
0: Wish you good journey.
1: Jó utat kívánok.
0: Take care.
1: Vigyázzatok.
0: And you know, some countries have today school holidays.
1: Bizonyos országokban ma iskolai szünet van.
0: And they think they have big cars.
1: És vannak nagy autók.
0: And they want to come quickly to the Adriatic coast.
1: És gyorsan le akarnak érni az Adria partra.
0: And they think they can overtake nicely.
1: És azt gondolják, hogy szépen meg tudnak előzni.
0: They can overtake.
1: Meg tudnak előzni.
0: But they can't overtake who's coming in the front.
1: De azt nem tudják megelőzni, aki szembe jön.
0: So please take care.
1: Hogy legyetek óvatosak.
0: Is many accidents happens in this school holidays time.
1: Sok baleset történik az iskolai szünetekben.
0: You are careful, but other is not careful.
1: Óvatosak vagytok, de a másik.
0: Therefore have a car under control.
1: Úgyhogy ellenőrizd az autód.
0: Or meditate on the Hanumanji.
1: Vagy meditálj Hanumanji.
0: So if someone is coming in the front,
1: ha valaki szembe jön,
0: you say, Jai Sri Ram, you go up and then go down.
1: Azt mondod, Jai Sri Ram, felugrasz és aztán visszaugrasz.
0: Yes, that time Manipur chakra has to be like Hanumanji's ghota.
1: De akkor a Manipur chakrának olyannak kell lennie, mint Hanumanji.
0: So wish you good journey.

0: And the highlight on this was some of your guru brother and sister became sannyasis.
1: A fénypontja az volt, hogy néhány guru testvéretek szanyászi lett.
2: Ali vrhunac je bio to što su neki od vaših braća i sestara postali sannyasi.
0: With this kind of thinking,
1: avval a gondolattal,
2: s tým načinom razmišljanja,
0: to carry on the light of Mahaprabhuji.
1: Tovább hordozzák Mahaprabhuji fényt.
2: Postali su to sa ciljem da šire Mahaprabhujevu svjetlost.
0: I think one needs to be a sannyasi.
1: Én úgy gondolom, hogy az embernek sannyasinak kell lenni.
2: Osoba treba biti sannyasi.
0: Sometimes to carry the light.
1: Egy ponton, hogy hordozza a fényt.
2: Ponekada da širi tu svjetlost.
0: It's a uniform.
1: Ez egy uniform is.
2: To je uniforma.
0: So there were about 8 sannyasis.
1: Hát 8 sannyasi volt beavatva.
2: Inicirano je oko 8 sannyasija.
0: And these 8, they were not easy people.
1: És ez a 8 nem volt könnyű ember.
0: Not easy. These 8 of them.
2: I nije bilo lako sa tih 8.
0: It was like a tiger.
1: Olyanok, mint a tigrisek.
2: Kao sa tigrom.
0: And to catch one tiger and put same in the case in, you know.
1: És egyenként elfogni ezeket a tigriseket és betenni őket a ketrecbe.
2: Trebali uloviti jednog po jednog tigra, svakog sigurno uhvatiti i spremiti u kavez.
0: It was a long work, hard work.
1: Hosszú, kemény munka volt.
2: Bio to dugotrajan i mukotrpan posao.
0: Can you imagine to close yogis in one?
2: Možete zamisliti da jogiša uspijete zatvoriti u jedan?
1: Ja to kevzani jogiš bezarni jedan ketrezbe.
0: His school teacher gave up.
1: Iskolai tanára feladta.
0: University professor gave up.
1: Az egyetemi professzora feladta.
2: Od tog posla su odustali i njegov učitelj u školi i njegovi profesori na fakultetu.
0: His mother gave up.
1: Anja feladta.
2: Njegova majka.
0: His wife gave up.
1: Felesége feladta.
2: Njegova žena.
0: But through the help of Mahaprabhuji, I succeeded.
1: De Mahaprabhuji segítségével én sikerült.
2: S Mahaprabhujiom pomoci ja sam uspio.
0: So you know the yogis.
1: Ismeritek jogest.
2: Jogisa znate.
0: He's one of the very honest person.
1: Egy nagyon őszinte személy.
2: On je jedan od vrlo iskrenih ljudi.
0: Really, he's a very honest, very faithful.
1: Tényleg nagyon becsületes, nagyon hűséges.
2: Vrlo vjeran.
0: To himself and to others.
1: Másokhoz és magához.
2: Vjeran je sebi i drugima.
0: And it was high time for him to change something in the life.
1: És ideje volt, hogy megváltoztasson valamit az életben.
2: Iza njega bilo krajnje vrijeme da nešto promijeni u životu.
0: So he became sannyasi.
1: Hát sannyasi lett.
2: I onda je postao sannyasi.
0: And he looks immediately like a 50 years old sannyasi already.
1: És már is úgy néz ki, mint egy 50, mintha 50 éves sannyasi lenne.
2: I odmah je izgledao kao 50-godišnji sannyasi, kod je 50 godina sannyasi.
0: He doesn't have play, you know.
1: Nem játsza.
2: On ne glumi to.
0: That now I am sannyasi.
1: Most én sannyasi vagyok.
2: Ne glumi, és sad sam ja sannyasi.
0: So you could see in his soul something.
1: Látni a lelkében valamit.
2: U njemu ste mogli vidjeti nešto.
0: And after initiation, sannyasi initiation came very strong out, the light.
1: És ez a fény a sannyasi beavatás után nagyon erőteljesen kijött.
2: Nakon iniciacije ta svjetlost je vrlo snažno zasijala iz njega.
0: And the second was our Premananji from Salzburg, who is looking after Jaipur Ashram.
1: A második Premananjink volt Salzburgból, aki a Jaipuri Ashram felügyelője.
2: Bio Premananji iz Salzburga, koji se već dugo godina brine u Jaipurskom ashramu.
0: After 22 years.
1: 22 év után.
2: Nakon 22 godine.
0: Or 25 years we are together.
1: 25 éve vagyunk együtt.
2: Ili 25, koliko smo zajedno.
0: So he prepared himself very hard.
1: Nagyon
0: nehezen. those years.
1: Nagyon keményen készítette föl magát ezek alatt az évek alatt.
2: Tih se godina on zaista jako pripremao da postane senjasi.
0: Also very honest, very faithful.
1: Szintén nagyon becsületes, nagyon hűséges.
2: Isto tako vrlo pošten, iskren i vjeran.
0: And he had no easy time last 15 years.
1: Az elmúlt 15 évem nem volt valami könnyű időszak.
2: A proteklih 15 godina mu nije bilo lako.
0: To survive and to fight through all difficulties in Europe and in India.
1: Hogy túlélje és keresztül verekedje magát az összes nehézségen Európában és Indiában.
2: Nije bilo lako probiti se i nadići sve poteškoće i u Evropi i u Indiji.
0: Three were from Australia.
1: Hárman ausztrálok voltak.
2: Troje je bilo iz Australije.
0: One of you may know Jasraj Puri, who is looking after Guruji, who was looking last time.
1: Egyiküket talán ismeritek, aki Gurujit szolgálja, aki múltkor itt volt.
2: Jeden od njih je Jasraj Puri, koji je brinuo o Holy Guruji.
0: And one is from Brisbane.
1: Másik Brisbane-i.
0: And one is Bhaktanand from Sydney.
1: És a harmadik
0: who's looking after Kailash Ashram.
1: Bhaktanand Sydney-ből, aki a Kailash Ashram-ban szolgál.
2: Je iz Brisbane-a, a drugi je Bhaktanand iz Sydney-a, koji se brinu o Kailash Ashram-u.
0: And one was the

0: Haripuri from Israel.
1: És az egyikük Haripuri Izraelből.
2: A jedeni Haripuri is Israel.
0: I told him many girls will be unhappy, but what to do?
1: Mondtam neki, hogy sok lány nem fog örülni, de mit tegyünk.
2: Rekao sam mu da će mnoge djevojke biti nesretne zbog toga, ali šta da se radi.
0: So many girls was angry on me.
1: Sok lány haragudott rám.
2: I mnoge su se djevojke ljutile zbog toga na mene.
0: That's my karma.
1: Ez az én karma.
2: To je moja karma.
0: He's a very spiritual boy.
1: Egy nagyon spirituális fiú.
2: On je vrlo duhovan.
0: Very, very devoted.
1: Nagyon-nagyon odadó.
2: Vrlo posvećen.
0: A very pure, innocent pure, you know.
1: Egy nagyon ártatlanul tiszta.
2: On je čist, nevino čist.
0: And one was Indian.
1: És volt egy indiai.
2: Jeden je bio indiec.
0: And so he remained 3 weeks with us and then disappeared.
1: Ő 3 hétig maradt velünk, és eltűnt utána.
2: On je ostal sa nama 3 tjedna, pa je nestao.
0: Because he was too quick.
1: Mert túl gyors volt.
0: He should have stayed few years and then decide.
1: Néhány évet kellett volna maradnia, és utána dönteni.
2: Jel je išao prebrzo, on je trebao barem nekoliko godina pričekati i onda se odlučiti.
0: He was thinking already that he's a guru and after getting sannyas he will be Mamandeshwar already.
1: Ma azt hitte, hogy ő guru, és azután, hogy megkapja a sanyas diksát, már ma a Mandaleshwar is lesz.
2: On je mislio već o sebi da je guru, pa da će kad dobije sanyas diksu postati barem Mahamandaleshwar.
0: Yes, and one of them we have today here.
1: És egyikük ma itt van.
2: A nekog od njih danas imamo ovdje.
0: It's called 7 tigers and 1 lion.
1: Ezt úgy nevezik, hogy 7 tigris és 1 oroszlán.
2: Pa možemo dati naziv 7 tigrova i 1 lav.
0: And this one is also very faithful, very devoted, very humble soul.
1: Nagyon hűséges, nagyon odadó, nagyon alázatos lélek.
2: I ovo je jedna također vrlo poštena, vrlo posvećena i vrlo skromna i ponizna duša.
0: So, where is the Karchi? Krishna is not here.
1: Krishna.
0: So, we will ask Dr. Shanti to give new sanyasi flower mala.
1: Megkérjük Dr. Shantit, hogy adjon egy új szanyászinak
0: virágmálát. And this is our mantra devi.
2: Zamolit ćemo Dr. Shanti da naše mantra devi da cvjetnu malu sanjasi.
0: Thank you.

0: You see, master have to decide.
1: Látjátok, a mesternek döntenie kell.
2: Vidíte, učitelj je taj koji mora odlučiti.
0: When one is ready for getting sannyas.
1: Amikor valaki készen áll arra, hogy sannyasdíksát kap.
2: On zná, kada netko spreman dobiti sannyasu.
0: She never asked me.
1: Ő soha nem kérdezett meg engem.
2: Ona me nikad nije za to tražila.
0: Even she never asked me about her spiritual development.
1: És soha nem kérdezett meg a spirituális fejlődéséről sem.
2: Niti me ikad pital o njenom duhovnom razvoju.
0: She is only serving.
1: Ő csak szolgál.
2: Ona samo služi.
0: In Strelki ashram she is only doing seva.
1: És a Strelki ashramban egyszerűen szévát végez.
2: U Strelki ashramu je samo radi sevu.
0: Many are doing seva.
1: Sokan végeznek szévát.
2: Mnogi radi sevu.
0: But beside that they have some expectation.
1: De amellett vannak elvárásaik.
2: Ali osim toga imaju i neka očekivanja onda.
0: So you are not sure.
1: Nem vagy biztos benne.
2: Pa niste sigurni.
0: But some are, many of you are ready.
1: De sokan, közületek sokan készen állnak.
2: Mnogi od vas su spremni.
0: And I am waiting for some other Kumbh Melas, 12 years, you know.
1: És várok további Kumbh Melákra.
2: Pa čekam na sljedeću Kumbh Melu za 12 godina.
0: So, it was very nice.
1: Nagyon szép volt.
2: Bilo je stvarno vrlo lijepo.
0: It is everything in your hand.
1: Minden a te kezedben van.
2: Sve u vašim rukama.
0: Your enlightenment is in your hands.
1: A megvilágosodásod a kezedben van.
2: Vaše prosvjetljenje u vašim rukama.

0: da li ste bogati ili siromašni, to je u vašim rukama.
1: If you are ill or healthy, it's in your hands.
2: Hogy beteg vagy, vagy egészséges, a te kezedben van.
0: U vašim je rukama i da li ste zdravi ili bolesni.
1: Only you can do.
2: Csak te teheted meg.
0: Samo vi možete djelovati.
1: Decision is in your hands.
2: A döntés a te kezedben van.
0: I odluka je u vašim rukama.
1: Master, parents, friends, doctors, or God, they can only help you, support you, but ultimately you have to do it.
2: A mester, a szülők, a barátok, az orvos csak támogathat, de végül neked kell megtenni.
0: Učitelj, roditelji, rođaci, prijatelji, liječnici, oni vam svi mogu samo dati podršku, ali zapravo učiniti nešto možete samo vi.
1: Dr. Shanti said,
2: Dr. Shanti
1: believe in Gurudev.
2: Hij Gurudevában.
0: Dr. Shanti je rekla, vjerujte u Gurudeva.
1: It's not so easy.
2: Nem olyan könnyű.
0: To nije tako lako.
1: Sometimes we think we are more clever than him.
2: Néha úgy gondoljuk, hogy okosabbak vagyunk, mint ő.
0: Ponekad mislimo da smo mi malo nešto pametniji od njega.
1: And no doubt you are clever than him.
2: És efelől semmi kétség, okosabb vagy.
0: I nema sumnje, jeste pametni od njega.
1: But where does your cleverness leads you? This is the question.
2: De hova vezet az okosságod, ez a kérdés.
0: Ali kuda će vas ta vaša pamet odvesti, to je pitanje.
1: Sometimes it's better not to be clever.
2: Néha jobb nem okosnak lenni.
0: Ponekad je bolje ne biti tako pametan.
1: So we shall believe in parents' advice.
2: Hinnünk kell a szülők tanácsában.
0: Trebali bismo vjerovati savjetima roditelja.
1: Of course, your parents are fanatic and this and that and force you to eat meat and this. Don't follow this advice.
2: Természetesen, hogy a szülők fanatikusak, és arra kényszerítenek, hogy húst tegyél, akkor ne kövesd a tanácsot.
0: Naravno, ako su vaši roditelji fanatični, tjeraju vas da jedete meso ili nešto na taj način, onda naravno ne trebate slijediti taj savjet.
1: But ultimately it is in your hands.
2: De végső soron a te kezedben van.
0: Ali konečno u vašim je rukama.
1: If you want to become sannyasi, it's in your hands.
2: Ha sanyasi akarsz lenni, a te kezedben van.
0: I da li želite postati sanyasi, to je u vašim rukama.
1: If you want to have liberation, it's in your hands.
2: Ha el akarod érni a felszabadulást, a te kezedben van.
0: Da li želite dostići oslobođenje, i to je u vašim rukama.
1: If you want to marry, it's in your hands.
2: Ha házasodni akarsz, a te kezedben van.
0: Želite li se oženiti, udati, i to je u vašim rukama.
1: Don't think that you can't find a partner. Don't think that you will not find a partner.
2: Ne gondolj, hogy nem fogsz partnert találni.
1: There are so many partners.
2: Annyi partner van.
0: Toliko partnere postoji.
1: Only your decision is not there.
2: Csak a te döntésed kérdése.
0: Jedino nema vaše odluke.
1: So everything is in your hands.
2: Minden a te kezedben van.
0: Sve je u vašim rukama.
1: How will be your life? It is in your hands.
2: Milyen lesz az életed? Ez a te kezedben van.
0: Kakav će biti vaš život? To je u vašim rukama.
1: You will be successful or not? It is in your hands.
2: Hogy sikeres leszel vagy sem? Ez a te kezedben van.
0: Da li ćete biti uspješni ili nećete? To je u vašim rukama.
1: There is one little story.
2: Van egy kis történet.
0: Postoji jedna priča.
1: About cleverness.
2: Az okosságról.
0: O tome kako je neko pametan.
1: Not trusting the master.
2: Abban, hogy nem bízunk a mesterben.
0: O tome kako se ne vjeruje učitelju.
1: And really it is in your hands.
2: És hogy ez valóban a te kezedben van.
0: I kada je gotovo u vašim rukama.
1: So there was a master.
2: Volt egy mester.
0: Bio jednom jedan učitelj.
1: And he had few disciples.
2: És volt néhány tanítványa.
0: I on je imao nekoliko učenika.
1: And one day the disciples were jealous about master's knowledge.
2: És egy nap a tanítványok féltékenyek lettek a mester tudására.
0: A jednoga su dana učenici postali ljubomorni na učitelja.

0: познання.
1: And when a disciple is jealous about the master, then it's disaster.
2: És ha tanítvány féltékeny a mesterre, az katasztrofa.
0: A kada su učenici ljubomorni na znanje koje ima učitelj, onda je to katastrofa.
1: Because that reflects back to you.
2: Mert ez visszaüt.
0: Jer se to odražava natrag vama.
1: And now many are here who are sitting and are jealous. Their heart is pumping very strong, I know.
2: És sokan vannak, akik itt ülnek és féltékenyek, és nagyon ver a szívük, tudom.
0: I znam da mnogima koji su sada ovdje i koji su ljubomorni, srce brže kuca.
1: If you are jealous or not, it is in your hands.
2: Hogy féltékeny vagy sem, az a te kezedben van.
0: Da li ste ljubomorni ili niste, i to je u vašim rukama.
1: So they were thinking.
2: Gondolkodtak.
0: I učenici su mislili.
1: Today we shall show the master.
2: Ma megmutatjuk a mesternek.
0: Pokazat ćemo danas učitelju.
1: That he is wrong.
2: Hogy nincs igaza.
0: Da nije u pravu.
1: That he don't know.
2: Hogy nem tudja.
0: Da on ne zna.
1: He have no knowledge.
2: Nincs tudása.
0: Da on nema znanja.
1: With our trick.
2: A trükkünkkel.
0: Pokazat ćemo to jednim trikom.
1: With our cleverness.
2: A mi okoskodásunkkal.
0: S našom pameću.
1: We are more clever than him.
2: Mi okosabbak vagyunk nála.
0: Pametni smo mi od njega.
1: So 5-6 disciples.
2: 5-6 tanítvány.
0: I tako se 5-6 učenika.
1: They caught one bird in the hand.
2: Fogtak egy madarat.
0: Mrežom su uhvatili jednu pticu.
1: And they hide the birds behind on the back.
2: És eldugták a hátuk mögé.
0: Pa su sakrili pticu iza leđa.
1: A small, beautiful, nice bird.
2: Egy gyönyörű kis madarat.
0: Prekrasnu malu ptičicu.
1: And ask the master.
2: És megkérdezték a mester.
0: Pa su pitali učitelja.
1: Master, if you know everything, then tell us what is in my hand, one disciple said.
2: Az egyik tanítvány mondta, mester, ha te mindent tudsz, mondd meg, hogy mi van a kezemben.
0: Jeden učenik rekao, učitelj, ako ti znaš sve, onda mi reci što je u mojoj ruci.
1: Master said, yes, in your hand you have a bird.
2: Mester azt mondta, igen, a kezedben egy madár van.
0: I učitelj rekao, da, ti u svojoj ruci imaš pticu.
1: Boys were looking to each other.
2: Néztek egymásra.
0: Oni su se pogledali međusobno.
1: Laughing.
2: Nevetve.
0: Smijući se.
1: To make uncertain the master.
2: Hogy elbizonytalanítsák a mestert.
0: Da bi učitelja napravili nesigurnim.
1: But they couldn't say no because they had a bird in the hand.
2: De nem tudtak nemet mondani, mert tényleg madár volt a kezükben.
0: Ali nisu mogli reći ne, jer zaista i jesu imali pticu u ruci.
1: So now they decided.
2: Akkor döntöttek.
0: Pa su onda odlučili.
1: We must make master guilty.
2: Csak bűnössé kell tennünk a mestert.
0: Moramo nekako učitelja napraviti krivim.
1: Whatever he will say, it will be wrong.
2: Bármit is mond, az rossz lesz.
0: Što god da on kaže, ne treba ispasti krivo.
1: We ask him.
2: Megkérdezzük.
1: If this bird is life or death.
2: Halottam madár vagy él?
0: Pitaćemo ga da li ova ptica mrtva ili živa.
1: If he will say it's life.
2: Azt mondja, hogy él.
0: Bude rekao da živa.
1: We will just press with our hand and kill her.
2: Akkor megnyomjuk a kezünkben és megöljük.
0: Samo ćemo stisnuti jače i...
1: And we will show him he's a dead bird.
2: És megmutatjuk neki, hogy egy halott madár.
0: Pa ćemo mu pokazati kako ptica nije živa, kako je mrtva.
1: So he's wrong.
2: Tehát nincs igaza.
0: Pa nije u pravu.
1: Or if he will say it's a dead bird.
2: És hogyha azt mondja, hogy halott madár.
0: Ili ako kaže da je ptica mrtva.
1: We will show him.
2: Akkor megmutatjuk.
1: He's alive.
0: Pokazat ćemo je da je živa.
1: So he has today no chance.
2: Tehát ma nincs esélye.
0: I nema on šanse danas.
1: To be a winner.
2: Hogy nyerjem.
0: Biti pobjednik.
1: And we prove with this that he don't know.
2: És ezzel bizonyítjuk, hogy ő nem tudja.
0: I sa tim ćemo pokazati da on ne zna.
1: So they asked him.
2: Megkérdezték.
0: Pa onda su ga pitali.
1: Yes, master, we have bird in our hand.
2: Igen, mester, van egy madár a kezünkben.
0: Točno je, učitelju, mi imamo pticu u ruci.
1: But tell if this bird is alive or dead.
2: De mond, él vagy halott.
0: Ali reci nam da li je ta ptica živa ili mrtva.
1: Master was thinking few seconds.
2: A mester gondolkodott néhány másodpercig.
0: I učitelj nekoliko sekundi promislio.
1: And with very humbleness.
2: S nagy alázattal.
0: I sa velikom poniznošću.
1: He said.
2: Azt mondta.
1: My son.
0: Rekao je, sine moj.
1: If this bird is life or death depends in your hands.
2: Az, hogy él vagy halott, az a te kezeden múlik.
0: Rekao je, sine moj, da li je ta ptica živa ili mrtva, to je u tvojim rukama.
1: That I can't say you.
2: Ezt nem tudom megmondani.
0: To ne mogu reći.
1: That depends on you.
2: Ez rajtad múlik.
0: Jer to ovisi o tebi.
1: And so is this.
2: És így van.
0: I tako i sa ovim.
1: This bird is in your hand.
2: Ez a madár a kezedben van.
0: Ta je ptica u vašim rukama.
1: So it depends on your decision.
2: Te döntésre múlik.
0: Na vama je odluka.
1: How you will be.
2: Hogy mi lesz veled.
0: Kako će vam biti.
1: If you will achieve moksha or liberation in this life or not, I cannot answer you.
2: Hogy eléred a moksát, a felszabadulást, ezt nem tudom megválaszolni.
0: Ja vam ne mogu odgovoriti na pitanje hoćete li u ovome životu postići oslobođenje mokšu.
1: It depends on you.
2: Ez rajtad múlik.
0: Jer to ovisi o vama.
1: Therefore I can only wish you all the best.
2: Ezért én csak a legjobbakat kívánhatom.
0: Ja vam mogu samo željeti sve najbolje.
1: You should practice.
2: Gyakoroljatok.
0: A vi trebate vježbati, prakticirati.
1: And decide.
2: És döntsetek.
0: I odlučiti.
1: Don't run behind the temptations.
2: Ne rohanjatok a csábítások után.
0: Nemojte trčati za iskušenjima.
1: The drums are good from far distance to listen.
2: Jó hallgatni a dobokat messziről.
0: Dobro je slušati bubnjeve iz daljine.
1: When you are standing near, it's not so pleasant.
2: Amikor ott állsz közel, akkor nem olyan kellemes.
0: Ali kada stojite blizu njih, onda i nije tako ugodno.
1: So, it is your decision.
2: A te döntésed.
0: Tako odluka je na vama.
1: And don't wait in the life. Act immediately.
2: És
1: if it is good things.
2: Don't.
1: If it is good thing.
2: Ha jó dolog, akkor ne várj az életben.
1: Don't delay.
2: Ne késlekedj.
0: I nemojte odugovlačiti, ako su dobre stvari, djelujte odmah.
1: And if it is not good,
2: nem jó,
1: then delay forever.
2: Akkor halaszd el örökre.
0: A ako nisu dobre, onda odgađajte za uvijek.
1: So, your mantra diksha.
2: Mantra diksha.
0: Tako vaša inicijacija.
1: You must mantra. Have this.
2: Ezt meg kell lenni.
0: To je nešto što zaista trebate imati.
1: Every day life which is passing without mantra initiation is lost.
2: Ha az élet minden napja elmúlik mantra beavatás nélkül, akkor az elveszett.
0: Svaki dan koji prođe bez inicijacije, bez mantre, je izgubljen dan.
1: And this depends on you again.
2: És ez is rajtad múlik.
0: A ponovno to visi o vama.
1: I had some more instructions.
2: Van néhány instrukció.
0: Imam još neke upute.
1: Now we should all have white dress.
2: Mindenkin legyen fehér ruha.
0: Trebali bismo svi imati bijelu odjeću.
1: Cream color, white.
2: Tista fehér.
0: Onu drap boju, kremasto bijelu.
1: There was a Kesarpuri student here.
2: Kesarpuri it vam?
0: Da li je Kesarpuri tu?
1: She's not. Where is your jacket? Something she had a very nice color jacket and I thought this is good color for our all disciples.
2: Volt Kesarpurinak egy nagyon szép színű kabátja és mondtam, hogy ez jó lesz.
0: Imala jednu jaknu jako lijepe boje i Svamiji mislio da je ta boja baš zapravo dobra za njegove učenike.
1: So now those orange yoga dresses which you have, use it at home for meditation.
2: Tehát ezeket a narancssárga jogaruhákat használjátok otthon meditációra.
0: One narancsastu yoga odicu koju imate sada.
1: You can have orange meditation shawl.
0: Kod kuće za meditaciju.
2: Narancs meditációs sálad.
0: Narancsasti sál za meditáció.
1: Otherwise use white dress.
2: Másként fehér ruhát hordjatok.
0: Inače koristite bijelu odicu.
1: If you don't like white color,
2: ha nem szereted a fehér színt,
0: akkor se ne sviđa bijelo,
1: then use those colors which you like except orange.
2: Akkor használd azokat a színeket, amelyeket szereted, kivéve a narancssárgát.
0: Onda koristite one boje koje vam se sviđaju osim narandžaste.
1: And those who are sannyasis, they should take orange.
2: És aki sanyasi, az viseljen narancsszínt.
0: A oni koji su sanyasi, trebali bi imati narancsasto.
1: And those who would like to become sanyasi,
2: és akik sanyasik szeretnének lenni,
0: i oni koji bi željeli postati sanyasi,
1: you should know it is not easy.
2: Tudnatok kell, hogy nem könnyű.
0: Trebate znati da to nije lako.
1: To be a sanyasi in your culture.
2: Sanyasinak lenni a ti kultúrátokban.
0: Biti sanyasi u vašoj kulturi.
1: Religious complexes.
2: Vallási komplexus.
0: Postoje religijski kompleksi.
1: Cultural complexes.
2: Kulturális komplexus.
0: Kulturni kompleksi.
1: Problem with parents.
2: Probléma a szülőkkel.
1: Friends.
0: Problémi sa prijateljima, roditeljima.
1: So you may have more problems.
2: Több problémád lehet.
0: Mogli biste imati još više problema.
1: But if you have managed everything and everyone accepts and you can be independent, financially, socially, in every aspect, and if you are really a right seekers, then you can become sannyasi.
2: De hogyha minden sikerül, hogyha mindenki elfogadja, hogyha szabad vagy anyagilag, szociálisan, és egy igaz kereső vagy, akkor lehet sannyasi.
0: Naravno, ukoliko ste vi društveno neovisni, financijski neovisni, tada i ako to ne izaziva probleme u vašoj obitelji i oko vas, tada i ako ste pravi tragalac, tada naravno možete i biti sanjasi.
1: To be on the path and to get self-realization, to become a sanyasi is a great help.
2: Ahhoz, hogy az ember az úton legyen, és eléri az önmegvalósítást, sanyasinak lenni egy nagy segítség.
0: Biti na putu i težiti ka samorealizaciji, u tome je biti sanyasi velika pomoć.
1: But if you want to change after 20 years that you don't want to be sanyasi, now you will marry, then don't do it now.
2: De ha 20 év múlva változtatni akarsz, hogy most már nem akarsz sanyasi lenni, hanem meg akarsz házasodni, akkor ne tedd meg most.
0: Naravno, ukoliko se mislite za 20 godina predomisliti, pa se oženiti, tada molim vas onda sada nemojte biti sanyasi.
1: Marriage is not wrong.
2: A házasság nem rossz.
0: Nema ništa loše u braku.
1: But you should not break the sanyas life.
2: De nem szabad megtörni a sanyász életet.
0: Ali ne treba prekršiti zavete sanyase, taj način života.
1: And for your development, for your realization.
2: A te fejlődésedért, a megvalósításodért.
0: Za vaš razvoj i vašu realizáciju.
1: And for helping others in better way.
2: És azért, hogy másokat segíts a jobb útra.
0: I za pomagati drugima na bolji način.
1: And carry the light of Mahaprabhuji, Devpuriji.
2: És hordozd Mahaprabhuji és Devpuriji fényét.
0: I kako bi se prenosilo svjetlo Mahaprabhuji i Devpuriji.
1: It would be easier.
2: Könnyebb.
0: Tada bi bilo lakše.
1: Sanyasi means the living light of Mahaprabhuji.
2: Sanyasi annyit jelent Mahaprabhuji élő fény.
0: Sanyasi znači živuće svjetlo Mahaprabhuji.
1: So I spoke many times and someone, they would like to become sanyasis.
2: Sokszor beszéltem erről, és van, aki szeretne sanyasi lenni.
0: Mnogo sam puta govorio o ovome i postoje neki koji bi zaista željeli biti sanyasi.
1: So think over and we can talk in summer again.
2: Gondoljátok át, és nyáron újra beszélhetünk.
0: Razmislite o tome i na ljetu ćemo onda razgovarati.
1: There was a young man from Vincovsky.
2: Volt egy fiatalember Vysockiból.
0: Bio jedan prijatelj
1: iz Vinkovaca. He wanted to become sanyasi and I said yes and I was looking so much for him in Kumbh Mela but he was not there.
2: És azt mondtam igen, és annyit kerestem a Kumbamélán, és nem volt ott.
0: I on je, ja sam mu rekao da može biti sanjasi i tražio sam ga sada da ga vidim na Kumbameli, ali ga nije bilo tamo.
1: So you have to think seriously.
2: Komojan kel, át kell gondolnod.
0: Trebate ozbiljno razmisliti.
1: This is not a game, this is not a fashion.
2: Ez nem játék, ez nem divat.
0: Ne radi se o nekoj igri ili o modi.
1: Then in sanyas ceremony, really your karma burns away.
2: Mert a sanyas szertartáson valóban elégnek a karmáid.
0: Lilikum ceremonie sanyas dikše, vaša karma se zaista spaljuje.
1: So this was the highlight of our journey to Kumbh Mela.
2: Ez volt a Kumbh Mela út fénypontja.
0: To je bilo ono najbolje na našem putu na Kumbh Melu.

0: Next bhajan will be, or prayer we would say, Jota se Jota Jagavo.
1: A következő bhajan Jota se Jota Jagavo, ami egyfajta ima.
0: In flame the heart, the light of my heart with your flame.
1: Az én szívemben a láng, a te lángod.
0: Thy light should vanish the darkness.
1: A fényed szüntesse meg a sötétséged.
0: Please, Sadhguru, bring light into my heart.
1: Sadhguru, hoz fényt a szívemben.
0: You are the Lord of the wisdom.
1: Te vagy a bölcsesség.
0: You are in everything.
1: Benne vagy mindenben.
0: You are above everything.
1: És fölötte állsz mindennek.
0: Please deliver your children your mercy.
1: Kérlek, árazd ránk kegyelmedet a gyermekeidre.
0: Inflame thy light in my heart.
1: A fény, a te fényed az én szívemben van.
0: We are your children searching at your door.
1: Gyermekeid vagyunk, akik a kapudnál keresünk téged.
0: Appear in your beauty.
1: Jelenj meg előttünk, mutasd meg szépséges formád.
0: Awake thy flame in me.
1: Ébreszt fel bennem a fényed.
0: We are praying for your mercy.
1: A kegyelmedet kérjük.
0: Give us the nectar of your love.
1: Add nekünk szereteted nektárját.
0: And bind the light of my heart with yours.
1: És kapcsold össze az én szívem fényét a tiéddel.
0: Since so many years.
1: Olyan sok ideje, sok éve.
0: This power is sleeping in us.
1: Alszik bennünk ez a fény.
0: Awaken this shakti.
1: Ébreszt fel bennünk ezt az energiát.
0: Please enlight my heart with your light.
1: Kérlek, világosítsd meg a szívem a fényeddel.
0: This flame in my heart never was growing.
1: A szívemben ez a fény sosem nőtt.
0: But when I met you, this sound of soham awakens in me.
1: De amikor találkoztam veled, akkor a soham hangja felébredt bennem.
0: Please unite the light of my heart with yours.
1: Kérlek, egyesítsd a szívemmel a szíved fényét.
2: Sridip Narayan Bhagavan ki.

0: Next bhajan will be Mera Sataguru Dio Isharu.
1: A következő bhajan címe Mera Sataguru Dio Isharu.
0: Through the teaching of my Sataguru,
1: a Satagurum tanításainak a segítségével,
0: I am now aware of my true self.
1: Most már tudatában vagyok valódi önvalómnak.
0: Like oil in the seed,
1: mint ahogy az olaj a magban,
0: fire in the wine,
1: a tűz a borban,
0: fragrance in a flower,
1: az illat a virágban.
0: Like this, my true self,
1: az valódi önvalóm, valódi lelkem,
0: is all with one,
1: mindennel egy.
0: I am the temple,
1: én vagyok a templom,
0: and I am the God in the temple,
1: és én vagyok az Isten a templomban,
0: and also the priest in the temple I am,
1: és a szerzetes a templomban is én vagyok.
0: I am a pilgrimage, on pilgrimage.
1: Én vagyok az arándoklat.
0: I am the holy river.
1: Én vagyok a szent folyó.
0: I am the mala.
1: Én vagyok a mála.
0: And the third eye on the forehead.
1: És a harmadik szem a homlokon.
0: I am the sumaran.
1: Én vagyok a sumaran.
0: And navda bhakti.
1: És a bhakti kilenc rétörzsvénye.
0: I am praising.
1: Én vagyok, aki imádkozik.
0: My own greatness.
1: A saját nagyságomhoz.
0: I am singing.
1: Éneklem.
0: About myself.
1: Önmagamról éneklem.
0: The praise of myself.
1: A saját önvalómat dicsőítem.
0: I am disciple.
1: Én vagyok a tanítvány.
0: And I am master.
1: És én vagyok a mester.
0: I am the light of the sun.
1: Én vagyok a nap fénye.
0: I am sun, star.
1: Én vagyok a nap, a csillagok.
0: And lightning.
1: És fény.
0: I am, you are me, and I am you.
1: Én te vagyok, és te vagy én.
0: We are not separated.
1: Nem vagyunk elválasztva.
0: Swamidip says, this is the essence of the Gita and all holy scriptures.
1: Swami Deep azt mondja, ez a lényege a Gitának és az összes szentiratnak.
0: So that is what we know.
1: Ez az, amit tudunk,
0: ismerünk. We are not separated.
1: Hogy nem vagyunk elkülönültek.
0: We are one.
1: Egyek vagyunk.
0: One with the highest self.
1: Egyek vagyunk a legmagasabb lélekkel.
0: All is one with the highest self.
1: Minden egy, a legmagasabb lélekben egyesül.
0: This is to be realized.
1: Ezt kell fölismerni, megvalósítani.
2: Sridip Narayan Bhagavan ki jai.

0: Now we will have again in English language a bhajan or yes from Swami Vivekananda.
1: Most Swami Vivekanandától következik egy angol nyelvi bhajan.
0: Strength is life and weakness is death.
1: Az erő jelenti az életet és a gyengeség a halált.
0: So pull yourself together.
1: Tehát kapcsold magad össze.
0: And give what you have.
1: És add bele mindent, amit van.
0: All powers lie within you.
1: Minden erő ott él benned.
0: So start up to rise up now.
1: Tehát kezd el és emelkedj fel most.
0: And work it out.
1: És dolgozd ki.
0: We want strength of mind.
1: Az elme erejét szeretnénk megkapni.
0: Of the will.
1: Az erő, az akaratot.
0: Muscles like iron.
1: A mester olyan
0: muscles like
1: az,
0: iron.
1: Azt szeretnénk, ha az izmaink olyan erősek lennének, mint
0: and
1: a
0: nerves
1: vas,
0: like steel.
1: És az idegek pedig, mint az acél.
0: A handful of such people.
1: Az ilyen ember.
0: They will change the world within no time.
1: Egyetlen pillanat alatt megváltoztatja a világot.
0: And I think this is, we have this. We have this power, we have this strength.
1: Azt gondolom, hogy nekünk megvan ez az erőnk.
0: And the world is searching this.
1: És a világnak szüksége van erre, keresi ezt.
0: So with our practice, we will radiance this beauty, this strength of the self.
1: A gyakorlás segítségével ki tudjuk sugározni a szépségét és az erejét az önvalónak.
0: And help all other people.
1: És segíteni tudunk a többi emberem.
0: Keep meditation and high ideals.
1: Tartsd meg a meditációt és a magasrendű gondolkozást.
0: Always face the devil, never show him your heels. Face the devil.
1: Mindig nézz szembe az ördöggel, és sose fordíts neki hátat.
0: That means inside, no?
1: Ez jelenti azt, hogy belülről.
0: What is not good in our thoughts or feelings, we should face that.
1: Ha valami nem jó a gondolatainkban, érzéseinkben, akkor azzal szembe kell néznünk.
0: Not to put it somewhere behind.
1: Nem valahova a szőnyeg alá söpörni.
0: And then we will be free.
1: És akkor szabadok leszünk.
0: We will dissolve it.
1: Akkor feloldjuk ezt.
0: With our mantra.
1: A mantránk révén.
0: And then we will become a man of infinite strength.
1: És akkor egy olyan ember leszünk, akinek a végtelen ereje van.
0: So play your game.
1: Tehát játszd a játékod.
0: Our life.
1: Az életjátékát.
0: Never take things too real.
1: Soha ne gondold a dolgokat túl valóságosnak.
0: Your own true nature.
1: Gondolja a saját valódi természetedet.
0: It must reveal.
1: És azzal uralni tudod.
0: So this what is happening outside, it is not the reality.
1: Tehát az, ami kívül történik, az nem a valóság.
0: Let there be always flowing.
1: Hadd legyen mindig áramlás.
0: The flowing of stream of consciousness.
1: Ez a tudat folyója, tudat áramlása.
0: And there we are strong.
1: És akkor erősek leszünk.
0: And to come there.
1: És ahhoz, hogy eljussunk ide.
0: Without fire, you will never get higher.
1: Tűz nélkül soha nem emelkedhetsz magasabbra.
0: We have to face it inside.
1: Ezt belül kell feléleszteni.
0: That means I look what is wrong, what is not good, what is disturbing me.
1: Ez azt jelenti, hogy megkeresem azt, ami nem jó, ami zavar engem.
0: And with my mantra, my concentration, I will dissolve.
1: És a mantrámmal és a koncentrációval fel fogom oldani.
0: And then I will be free.
1: És akkor szabad leszek.
0: Keep this fire burning.
1: Tartsd életben ezt a tüzet.
0: And then we will reach the goal within no time.
1: És akkor egy pillanat alatt elérjük a célt.
2: Dipnarim Bhagavan ki jai. Sisi Vishwanandha Parama Swami Vasvanji Guru Deva ki jai.

0: bhajan.
1: Next bhajan will be Hamehe Kama Satsangase.
0: Hamehe Kama Satsangase.
1: I love this satsang.
0: Szeretem a satsangot.
1: Doesn't matter what other people will say.
0: Mindegy, hogy mások mit mondanak.
1: What they want.
0: Hogy ők mit szeretnének.
1: Even father, mother, brother and sister.
0: Még apám, anyám, bátyám és a húgom.
1: I will let everything to the others.
0: Minden gondomat másokra hagyom.
1: Also my possession.
0: A pozíciómat is.
1: I will let me meditate on the highest.
0: Hadd meditáljak a legfelsőbben.
1: And when all will dissolve in the meditation.
0: És hogyha mind fel fog oldulni a meditációban.
1: Let it is dissolve.
0: Hadd oldódjon fel.
1: I was searching shelter at my Gurudev.
0: Menedékemet kerestem Gurudev lábánál.
1: And he broke this.
0: És ő eltörte.
1: What is English?
0: A bilincset. Chains.
1: These chains of birth and death.
0: A születés és halál láncait.
1: If the others still want to follow their karma.
0: A többiek követni fogják a karmáikat.
1: So let them go.
0: Menjenek.
1: My longing is to praise the glory of my Gurudev.
0: Az én vágyakozásom az, hogy Gurudeva dicsőségét énekeljem.
1: To sing about the glory of my Gurudev.
0: Hogy Gurudevámról énekeljek.
1: And when this worldly attachment is breaking.
0: És hogyha a világhoz való kötődés elszakad.
1: So let it break.
0: Hadd legyen.
1: I will repeat the mantra soham.
0: Ismételni fogom a soham mantrát.
1: With this mantra, I will realize self-realization.
0: Ezzel a mantrával elérem az önmegvalósítást.
1: And all burden of sins will fall down.
0: És a minden bűn köteléke lehull.
1: Let it fall down.
0: Hadd hulljon.
1: Sridev Puriji, my master.
0: Az én mesterem Sridev Puriji.
1: He is blessed for all times.
0: Mind örökre megáldott.
1: Brilliant is his light.
0: Az ő fénye szikrázó.
1: Mahaprabhuji says.
0: Mahaprabhuji azt mondja.
1: My master, I am at your lotus feet.
0: Mesterem, a lótusz lábaidnál vagyok.
1: And when it will unite.
0: És hogyha egység lesz.
1: So let it be.
0: Legyen egység.

0: Bhajan.
1: Next bhajan, Itnātu Karana Guruji.
0: Itnātu Karana Guruji.
1: Please give me your darshan.
0: Kérlek, jelenj meg előttem.
1: That I can see you.
0: Hadd láthassalak.
1: I'm caught in this net of ignorance.
0: Beleestem a tudatlanság hálójába.
1: End of doubts.
0: És a kételyek hálójába.
1: Please quickly come, my Lord, and save me.
0: Kérlek, gyere Uram gyorsan és ments meg engem.
1: To see you, to have your darshan is so holy.
0: Ha láthatlak téged, az olyan szent.
1: That it liberates from all sins.
0: Ami felszabadít minden bűnömtől.
1: My heart should be the place of it should be your palace.
0: A szívem hadd legyen a te palotád.
1: My heart is longing for this.
0: A szívem vágyik erre.
1: Please come quickly and give me your darshan.
0: Kérlek, gyere és hadd láthassalak.
1: Through the nectar of your words,
0: a szavaid nektárja,
1: we can see the form of the highest.
0: Révén feltárul a legfelsőbb formája.
1: Your words will come down and purify all sorrows.
0: Szavaid megnyugtatnak és megtisztítanak minden szenvedéstől, bánattól.
1: Please come quickly.
0: Kérlek, gyere gyorsan.
1: Give me your darshan.
0: Hadd láthassalak.
1: When I will touch your lotus feet,
0: ha megérinthetem lótusz lábadat,
1: all sorrows will be rooted out by the roots.
0: Minden bánatom gyökerestül eltávozik.
1: When I touch your feet, I can recognize my atma.
0: Ha megérinthetem lábadat, felismerem az önvalót.
1: Please give me your darshan.
0: Kérlek, gyere gyorsan, hadd lássalak.
1: To repeat your holy name is so uplifting.
0: Ha szent nevedet ismétlem, az felemel engem.
1: This is the essence of all meditations.
0: Ez minden meditáció lényege.
1: The world cannot offer this.
0: A világ nem tudja ezt megzavarni.
1: Swamiji said to this, the world is boring.
0: Swamiji azt mondja erre, hogy a világ unalmas.
1: Please come quickly and give me your darshan.
0: Kérlek, gyere és add darshanodat, hadd lássalak.
1: All the glory for the masters. We sing, we are singing.
0: A mesterek dicsőségét énekeljük.
1: When we are doing this,
0: miközben ezt tesszük,
1: we will not have to come back into this world of ignorance.
0: Nem kell többé visszatérnünk a tudatlanság világába.
1: Ajahn Ramji was getting liberation in this way.
0: Ajahn Ramji ilyen módon érte el a felszabadulást.
1: Please come and give me your darshan.
0: Kérlek, gyere, hadd láthassalak.

0: Our next bhajan will be Guru Charanome Arasata Tiratahe.
1: A következő bhajan címe Guru Charanome Arasata Tiratahe.
0: The aim of all pilgrimage is where the guru is living.
1: Minden zarándoklat célja az a hely, ahol Gurudev él.
0: Like this, it is written in the Vedas.
1: Ezt írják a Védák.
0: At his feet, there are the true disciples.
1: Hozzámennek az igazi tanítványok.
0: And there we can bask in the river of wisdom.
1: Ott a bölcsesség folyójában fürödhetünk.
0: In the Ganga of wisdom.
1: A bölcsesség Gangeszében.
0: Also there, those will go who reach these highest experiences.
1: Akik megélik ezt a legmagasabb tapasztalást, azok mennek oda.
0: And they will teach this difference between the reality and illusion.
1: És tanítani fogják a különbséget a valóság és az illúzió között.
0: Sometimes it seems that we are near to that.
1: Néha úgy tűnik, mintha közel lennénk ehhez.
0: When we met our Gurudev and somehow we started to understand.
1: Amikor találkozunk a mesterünkkel és valahogy elkezdjük megérteni.
0: In our soul, in our inner being is so much joy.
1: A belső lényünkben és a lelkünkben annyi öröm van.
0: And then during this way, somehow, sometimes we don't know how to go on.
1: És akkor ez néha nem tudjuk, hogy hogyan haladjunk tovább.
0: And also maybe we don't know why.
1: És nem tudjuk miért.
0: For what?
1: Mi célból?
0: Because also the world is not so bad.
1: Mert hát a világ sem annyira rossz.
0: But something brought us to our Gurudev.
1: De valami elvisz minket Gurudevához.
0: We found him.
1: Megkeressük.
0: Or better, he found us.
1: Még jobb, ha ő keres meg bennünket.
0: Because I think we are already on this way since lives.
1: Mert azt gondolom, hogy minnyáján több életen át követtük már ezt az utat.
0: And to come there.
1: És eljutni oda.
0: Is immense of happiness, joy, bliss.
1: Ez mérhetetlenül nagy örömet és boldogságot jelent.
0: We are not able in the moment to experience that.
1: Abban a pillanatban nem is tudjuk kifejezni ezt.
0: But when we are near to Gurudev,
1: de amikor Gurudeva mellett vagyunk,
0: we feel something.
1: Érzünk valamit.
0: His prana.
1: A pránáját.
0: His radiance.
1: A kisugárzását.
0: And that is nourishing us.
1: Ami táplál bennünket.
0: But that should not be all. That is not enough.
1: De ez nem elég.
0: He is coming to us.
1: Eljön hozzánk.
0: To bring us there too. To bring us there. That we can reach this aim.
1: És megmutatja nekünk, hogy hogyan érhetjük el ezt a célt.
0: Not only to be in his presence and take something from him.
1: Nem csak úgy, amikor a jelenlétében vagyunk és valamit kapunk tőle.
0: But he is coming to liberate us.
1: Hanem eljön, hogy felszabadítson bennünket.
0: So, of course, this must be the longing in our self.
1: Ennek egy vágyakozásnak kell lenni a lelkünkben.
0: And for that it is always good to read Swamiji's books again and again.
1: És ezért mindig jó Swamiji könyveit újra és újra elolvasni.
0: This hidden power in humans.
1: Az emberben rejlő erőkről.
0: There is standing inside written what is going on in me.
1: Abban le van írva, hogy mi az, ami bennünk zajlik.
0: About the human qualities.
1: Az emberi minőségekről.
0: These both sides.
1: Mind a két oldalról.
0: The good and the not so good.
1: A rossz és a nem olyan jó, a nem olyan rossz minőségeket is.
0: And also how we can change.
1: És az is le van írva, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni.
0: All is written there.
1: Minden ott van.
0: So when I face some problems in me,
1: amikor valamilyen problémával szembesülök önmagamban,
0: I can look into that book.
1: Megnézhetem a könyvben.
0: And there is standing the side maybe which I am suffering now.
1: És ott megtalálom, ott áll az, ami miatt szenvedek.
0: And how I can change.
1: És hogy hogyan változtathatom meg?
0: We are always getting now blessing from this guy.
1: Most ismét áldást kapunk
0: you
1: az égből.
0: See, there is rain coming. It's blessing.
1: Látjátok, elkezdett esni az eső, ami az égből jövő áldás.
0: Our mind is filled with happiness and joy and peace.
1: Az elménk boldogsággal, örömmel és békével telve van.
0: When you will be with your Gurudev and you will follow his words.
1: Amikor Gurudevával vagy és követed a szavait.
0: We will be one with ourselves.
1: Akkor egyé válunk önmagunkkal.
0: Then we are free from this circle of birth and death.
1: És akkor szabadok vagyunk a születés és halál körforgásától.
0: And united with the highest self with God.
1: És egyesülünk a legfelsőbb önvalóval, Istennel.
0: That we started.
1: Ezt elkezdtük.
0: When we became disciples.
1: Amikor tanítványok lettünk.
0: And there was in us this wish very strong.
1: És akkor ez a vágy bennünk nagyon erős volt.
0: Yes, we want to reach that.
1: Igen, el akarjuk érni ezt.
0: And now we will do step by step.
1: És most pedig lépésről lépésre megvalósítjuk.
0: When our mind has accepted the guru,
1: amikor az elménk elfogadja a gurut,
0: you will never praise another one.
1: Soha nem fogsz más valakihoz kezd imádkozni.
0: Because he is the form of God.
1: Mert ő Isten formája.
0: So the real pilgrimage place is where the guru is living.
1: Tehát az arándoklat valódi célpontja az a hely, ahol a guru él.

0: And what should be also clear to us,
1: és az, aminek szintén világosnak kell lenni számunkra.
0: All what we free in ourselves.
1: Ahogyan fel tudjuk magunkat szabadítani.
0: From what we get rid of.
1: Hogy mitől kell magunkat felszabadítani.
0: Brings us nearer to ourselves.
1: Az közelebb visz az önvalónkhoz.
0: And ourself is full of bliss.
1: És az önvalónk telve van üdvvel.
0: Eternal happiness.
1: Végtelen boldogsággal.
0: Joy.
1: Örömmel.
0: Love.
1: Szeretettel.

0: szerettel.
1: Unconditional love.
0: Feltétel nélküli szeretettel.
1: Wisdom.
0: Bölcsességgel.
1: This is our true nature.
0: Ez a valódi természetünk.
1: And everything what we are liberating from us, these problems.
0: És azok a problémák, amelyektől megszabadulunk.
1: It's like a shadow which will dissolve.
0: Azok csak árnyak, amelyek el fognak oszlani.
1: And it's bringing nearer us to ourselves.
0: És ez közelebb visz bennünket az önvalónkhoz.
1: Then that means also in each moment I am better conscious. I'm more conscious.
0: Ez azt jelenti, hogy minden pillanatban egyre nő a tudatosságom.
1: Everything what I dissolve, then I understand better.
0: Minden, amit feloldok, azt utána jobban értem.
1: Like cleaning a dirty glass.
0: Mint ahogy egy piszkos üveget tisztítunk.
1: I can better look through.
0: Jobban fogok rajta keresztül kilátni.
1: Like that it is.
0: Így van ez.
1: Next bhajan is Sabakucha Devadatta, Deep Dayal.
0: A következő bhajan Sabakucha Devadatta, Deep Dayal.
1: And also when we are purifying ourselves, we are more in love to our guru lineage.
0: És miközben tisztítjuk magunkat, egyre jobban szeretjük a mesterláncolatunkat.
1: And here Paramahamswami Matavananji is praising his master Sri Mahaprabhuji.
0: Ebben a bhajanban Paramahamswami Matavananji dicsőíti mesterét Sri Mahaprabhujit.
1: And we know that Mahaprabhuji is this eternal light.
0: Tudjuk, hogy Sri Mahaprabhuji ez az örök fény.
1: The light in the universe.
0: A világegyetem világossága.
1: And impossible things he can make possible.
0: És ő képes a lehetetlen dolgokat lehetségessé tenni.
1: When we are praying to Mahaprabhuji, he will take our karmas away.
0: Ha Mahaprabhujihoz imádkozunk, akkor el fogja távolítani a karmáinkat.
1: And he will give us wisdom.
0: Bölcsességet fog adni nekünk.
1: All that what we need.
0: Mindent, amire szükségünk van.
1: He will give us this light of the Atma.
0: Megadja nekünk az Atma fényét.
1: And in the meditation he will show us what we can reach with the practice of yoga.
0: És a meditációban megvilágítja előttünk, hogy mi az, amit a jóga gyakorlással elérhetünk.
1: We will also get worldly success.
0: A világban is sikeresek leszünk.
1: Because nobody in his shelter has to be hungry.
0: Mert aki az ő védelme alatt áll, az a közül senki sem lesz éhes.
1: When we are really honestly from our heart are believing in him,
0: amikor valóban őszintén a szívünkből hiszünk benne,
1: he can make us the king of all.
0: Akkor a mindenség királyává tehet minket.
1: But it must be honestly.
0: De ennek őszintének kell lenni.
1: And he will also help us that we are in the beauty of mind and words, thoughts and words.
0: És segíteni fog bennünket abban, hogy az elme, a gondolatok és a szavak gyönyörűségét megértsük.
1: He will take away all sorrows.
0: Minden bánatunkat eltávolítja.
1: And through his mercy we will reach the aim.
0: Kegyelme révén elérjük a célt.
1: And maybe there are problems.
0: Lehetnek problémák.
1: But that makes us stronger.
0: De ez csak erősebbé tesz bennünket.
1: He will give us mental strength.
0: Az elme erejét adja nekünk.
1: And lead us to success.
0: És a sikerhez vezet bennünket.
1: All what we will do in his name,
0: minden, amit a nevében teszünk,
1: will be successful.
0: Sikeres lesz.
1: He is protector.
0: Ő a védelmező.
1: And as we know, all the saints, the holy persons, they are without any selfish need.
0: És tudjuk, hogy minden szent olyan, hogy nincsenek önző szükségletei, önző vágyai.
1: And the direct way to him is true love.
0: És a közvetlen út feléje az igazi szeretet.
1: And Holy Guruji said, I'm the happiest one, because Mahaprabhuji is protecting me.
0: Holy Guruji azt mondja, én vagyok a legboldogabb, mivel Mahaprabhuji védelmez engem.
1: And our practice will be successful with our devotion.
0: És az odaadásunk révén a gyakorlásunk sikeres lesz.
1: Szabakucs tévedáta.

0: Next bhajan will be Sri Kaka Bhatisi.
1: A következő bhajan a Sri Kaka Bhatisi.
0: It is Hari Guruji was writing and with letters of alphabet bringing understanding for the meaning of that letter, the word.
1: Ezt a bhajant Holy Guruji írta, és ebben az ABC betűinek jelentését magyarázza meg.
0: And it is of course going to our respected merciful Lord of Light, to Mahaprabhuji.
1: A bhajan a kegyelmes Sri Mahaprabhujihoz szól.
0: And Holy Guruji says with folded hands, remember the Lord with every breath.
1: Guruji azt mondja, hogy teljes intenzitással emlékezz Istenre minden lélegzetvétel alkalmával.
0: And all glory to the Gurudev.
1: És minden dicsőség szálljon Gurudevára.
0: Please deliver me your knowledge.
1: Kérlek, add át nekem a tudásodat.
0: To the Gurudev, even Brahma, Vishnu and Mahesh are serving.
1: Még Brahma, Vishnu és Mahesh is Gurudevát szolgálja.
0: To repeat your name, to remember it will bring all prosperity.
1: A neved ismétlése, az emlékezés minden jót elhoz.
0: All will be happy.
1: Mindenki boldog lesz.
0: You are the supreme God.
1: Te vagy a legfelsőbb Isten.
0: Please give me the chance to serve your lotus feet.
1: Kérlek, add meg az esélyt, hogy szolgálhassam a lótusz lábaid.
0: With the meditation upon you, we will be liberated.
1: Ha rajtad meditálunk, akkor felszabadítasz bennünket.
0: And then he is explaining, for example, K, the letter K, do honest work. Do not bring bitterness in your life.
1: És azután elkezdi magyarázni az egyes betűket, például a K betűt, annak a jelentését.
0: Honest work karma, ne? Ez ki, K, karma.
1: Ez a karmával kapcsolatos.
0: G, don't be proud of yourself.
1: A G azzal kapcsolatos, hogy ne legyél büszke önmagadra.
0: Because one day you will also die.
1: Mert egyszer te is meghalsz.
0: J, this world is an unreal dream.
1: A J az a nem valóságos álom.
0: Why you are lost in this illusion?
1: Ez a világ egy illúzió, egy álom. Miért veszel el benne?
0: D, always live upon truth.
1: D, mindig gondolj az igazságra.
0: Don't be afraid.
1: Ne félj.
0: Live fearlessly.
1: Élj félelem nélkül.
0: N, the human body is supreme.
1: En, az emberi test a legfelsőbb.
0: You will recognize the Lord through this body only.
1: Mert csak ez a test az, amin keresztül Istent felismerheted.
0: B, renounce the wrong actions.
1: B azt jelenti, hogy tartózkodj a rossz tettektől.
0: This will open the doors of your fortune.
1: Ez fogja megnyitni a szerencsét kapuját.
0: V, why, x, why, yeah?
1: A y betű.
0: Forget worldly pleasures.
1: Felejtsd el a világi élvezeteket.
0: Only then you can meet God.
1: Csak akkor találkozhatsz Istennel.
0: H, do not lose your heart.
1: H, ne veszítsd el a szíved.
0: You will not get such chance again.
1: Nem fogod újra megkapni ezt a lehetőséget.
0: Knowledge is found at the Gurudev's doorstep.
1: A tudás Gurudeva küszöbénél található.
0: Improve your life with this.
1: Javítsd meg, tökéletesítsd az életedet ezzel.
0: The virtuous men understand and sing it, this bhajan.
1: A bátor ember megérti és énekli ezt a bhajant.
0: And those who regularly read this bhajan, they will be happy in everything.
1: És akik rendszeresen olvassák ezt a bhajant, azok boldogok lesznek.
0: Sri Hologuruji sings this true story.
1: Sri Hologuruji énekli ezt az igaz történetet.
0: And bows his head to all the saints.
1: És meghajtja a fejét minden szent előtt.

0: बुढ़ सिद्धित नारायण भगवान की जय। सतगुरु स्वामी माधव नंदी भगवान की जय।
1: Következő bhajan címe Mana Ratanam.
2: O my mind, continuously repeat name of Gurudev.
1: O elmém, folyamatosan ismételd Gurudev nevét.
2: Use this possibility what you have in your human body.
1: Használd ki ezt az a lehetőséget, ami az emberi testben van.
2: All in the holy scriptures is written, take away all your fear, it will take away your fear, your doubts and your illusions.
1: Minden szentiratban azt írják, hogy ez el fogja venni az összes fél.

0: beszélni.
1: Again we are getting blessing.
0: Ismét áldást kapunk eső formájában.
1: All his words are always from with deep meaning.
0: Szavai mindig mély jelentéssel bírnak.
1: Through the grace of Gurudev we can recognize the Atma.
0: A guru áldása révén felismerhetjük az önvalót.
1: Lala Nanji recognized the highest self, the Brahman, in his guru's form.
0: Lala Nanji felismerte a legfelsőbb lelket, Brahmant, a Gurudeva alakjában.
1: He is singing the glory of Mahaprabhu Deep.
0: Mahaprabhu Deep dicsőségét énekli.
2: Siddhiptanem Bhagavan ki jai. Sisivishangundashvaparamaswami mahasvananji gurudeva ki jai.

0: Next bhajan will be the praising of the land India. Danya Danya Bharata Bhumi.
1: Danya Danya Bharata Bhumi.
0: Mahaprabhuji was incarnating in this land, in this country.
2: Mahaprabhuji ezen a földön, ebben az országban inkarnálódott.
0: He is the benevolent for the whole world, the ocean of luck, of bliss.
2: Ő a szerencse és az áldás óceánja, aki az egész világ számára hasznos.
0: Many saints have living here, many high dignities.
2: Sok szent élt itt, sok nagy kiválóság.
0: Politicians, other leaders.
2: Politikusok és más vezetők.
0: They have lived and worked in this country, in Bharat.
2: Éltek és dolgoztak ebben az országban, Bharat, Indiában.
0: The Himalaya is the head of India.
2: A Himalája, India feje.
0: The place for eternal snow, always snow. Like a crown, like a golden crown.
2: A Himalája csúcsain csillogó hó olyan, mint egy arany korona India fején.
0: Ganga and Yamuna, these holy rivers, are washing the feet of India.
2: India lábát a szent folyók, a Ganga és a Yamuna mossák.
0: Compared with this sky, with Indra and Brahmaloka, the glory of India is higher, is bigger.
2: A Brahmalókánál is nagyobb India dicsősége.
0: All gods honoring the land of India.
2: Minden Isten India földjét dicsőíti.
0: Beauty of this land.
2: Ennek a földnek a szépségét.
0: This beauty is bigger than the oceans.
2: A szépsége nagyobb, mint az óceán.
0: Jadan is the temple, the gate to God. From God to this world.
2: Jadan
0: is the temple.
2: Jadan a templom.
0: The gate.
2: Ami a kapu.
0: From God to this world.
2: Istentől ebbe a világba.
0: Mahaprabhuji is the spiritual light of India.
2: Mahaprabhuji India spirituális fénye.
0: My thousands pranams to this country, India.
2: Ezerszer köszönetem Indiának.
3: Siddhip Narayan Bhagavan Ki Jai. Sri Vishwanatha Parama Swami Ashwanji Gurudeva Ki Jai.

0: today the time was going very quickly. Time was running.
1: Ma az idő csak úgy szaladt.
0: And we will chant again Yuga Juga Juga Jivo Maheshwarananda ji.
1: Ismét elénekeljük a Bhajan Juga Juga Jivo Maheshwarananda ji.
0: To praise our Guru Dev.
1: Hogy köszöntsük a mesterünket.
0: That he could find us.
1: Hogy megtalálhatott bennünket.
0: And leading us and protecting us.
1: Hogy velünk él és vezet minket és védelmez minket.
0: Since so many years.
1: Annyi éven át, annyi év óta.
0: We are thankful.
1: Hálásak vagyunk.
0: Out of the depth of our heart.
1: Szívünk legmélyebb részéből.
0: Juga Juga Jivo Maheshwarananda.
2: Deep Tanim Bhagavan, Ki Jai. Sisi Vishwakunda Shaparama Swami Mahashwanji Gurudeva, Ki Jai. Jug